0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat, és akik csak most kapcsolódtak be szombat hajnali homokora késő jeli műsorunk hallgatásába, a mikrofonnál Szabó Anita. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Így szól a nap gondolata, amely Jane Austen angol regényírótól származik. A következő percekben a nap állítatát tolmácsolja Lukács Orsolya.

Mai áhítatunknak címe Belső ember. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Efézis beliekhez írt levél 3. fejezetének 16. verse. A következő percekben Mátéjász Tolnik Vugrek horvátországi testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Emberünkkel foglalkozni. Tudom, hogy ha elhanyagolom a lelki egészségemet, szenvedni fogok. Egy délután elmentem sétálni. Láttam, hogy a szomszédom épp az autóját mossa. Nagyon aprólékosan, minden egyes pici részt gondosan letakarított. Ahogy néztem őt, eszembe jutott, milyen fontos elménket és szívünket megtisztítani minden nap. Mi húz le minket? Mit kell átadnunk Istennek? Jobb keresztényé, testvéré, házastársá, baráttá, segítővé és szolgálóvá válok, amikor időt töltök Istennel, és megvizsgálom a belső világomat. Isten azt akarja, hogy a belső emberünk megerősödjön. Ő mindig segíteni fog megújítani szívünket és elménket, hogy életünk kívül-belül ragyoghasson.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, segíts egyre egészségesebbé válnunk lelkileg, ahogy megerősíted vehető emberünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Ma időt szánok arra, hogy megvizsgáljam a szívemet, mondja ezt Matejász Dolnik Vugrek horvátországi testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik lelkileg megterheltek.

0: dicsőítő énekek szóltak az elmúlt percekben. A továbbiakban július 18-ai kalendári munkát lapozzuk.
1: Július 18-a az év 199. szökő évben 200. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 166 nap van hátra. Először tekintsük át, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 64. július 18-án Róma leégését követően Néró római császár megkezdi a keresztények üldözését, bűnbakká téve őket. Az ellenük indított megtorlásnak, tulajdonképpen az első keresztény üldözésnek lett áldozata többek között Péter apostol is. 1879-ben Adolf Erik Nordenskiöld báró, finnországi svéd sarkutató, geológus elsőként hajózik sikeresen át az északkeleti átjárón, ami tengeri útvonal az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánra, Oroszország szibériai partvidéke mentén. Az útvonal jó része sarkvidéki vizeken vezet, és bizonyos részei évente csak mintegy két hónapig mentesek a jégpáncéltól. Az északi tengeri útvonal után sok évszázadon keresztül kutattak, főleg gazdasági okokból. 1884-ben a Földművelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt Stefan Hepites megalapította az első romániai meteorológiai intézetet, amely a meteorológián kívül méréstudománnyal, a pontos idő meghatározásával, szeizmológia és geomagnetikus vizsgálatokkal is foglalkozott. 1898. július 18-án Marie Sklodowska Curie és férje Pierre Curie bejelentette egy új, erősen radioaktív elem felfedezését, ami javaslatukra a polónium nevet kapta, Marie hazája Lengyelország lengyel Polska nevéről. 1925-ben ezen a napon jelenik meg Hitler könyve, a Mein Kampf, melyet Landsbergi fogsága idején kezdett el írni, miután 1923-ban az úgynevezett sörpucsban való részvételéért börtönbe zárták. A könyvben áttekintett

Eddigi pályafutását és megfogalmazta világnézetét, valamint politikai programját. A mű a nácizmus ideológiai alapvetése lett. 1926. július 18-án Báró Kemény János kezdeményezésére Marosvécsen megalakul a Helikoni Közösség. Helikoni Közösség néven ismert, azaz Erdélyi Magyar Írók és Költők Szabad Írók Közössége, amelynek fóruma az 1926 és 1944 között évente egyszer Kemény János névre szóló meghívására összeülő marosvécsi találkozó volt. Az első ülésen 1926. júliusában megtárgyalták az erdélyi irodalmi élet helyzetét, s írói munkaközösség alapítását határozták el Helikon néven. 1936-ban ezen a napon Spanyolországban Francisco Franco tábornok irányításával a jobboldali erők lázadást robbantanak ki, így indult a spanyol polgárháború, ami a II. Világháborút megelőző súlyos, 3 évig tartó katonai konfliktus volt. És 1951. július 18-án fejeződött be a Rákosi rendszer által az év májusában elkezdett budapesti kitelepítés. Társadalmi hovatartozás alapján több mint 5000 családot, legalább 12-14 000 szemét telepítettek ki a fővárosból. Az intézkedés valódi oka az volt, hogy Magyarország orosz megszállását követően a hatalmától megfosztott régi vezető réteget el kellett távolítani.

Most tekintsük át azokat a személyeket, akiknek születési évfordulójára emlékezünk július 18-án. 1781-ben ezen a napon született Laborfalvi Benke József, színész, színházigazgató, drámafordító, Jókai Morné, Laborfalvi Róza édesapja. Korának legműveltebb színészei közé tartozott, 5 nyelven beszélt, 20 drámafordítást készített, és 162 dráma 182 szerepét játszotta el. Foglalkozott színházelmélettel, de műfordítóként is dolgozott, többek között Schiller és Dumas műveit fordította magyarra. 1811. július 18-án született William Makepeace Thackeray, angol regényíró. A világirodalom egyik legjelentősebb alkotója. A maga korában roppant népszerű regényei a kapitalizmus életformájának, erkölcseinek kegyetlen szatírái. Legismertebb művei a Hiúság vására, a Rózsa és a Gyűrű és a Sznobok könyve. Tőle származik a sznob kifejezés mai értelme. 1850-ben ezen a napon született Deák Ébner Lajos, magyar festőművész, a paraszti élet hiteles ábrázolója. 1887-1922 között a budapesti női festőiskolát vezette. 1890-ben Locz Károllyal közösen festették a Tihanyi apátság freskóit, valamint 1895-1899 között a budapesti műcsarnok falképeit festette meg. 1889. július 18-án látta meg a napvilágot Nyírő József, író, közíró, rövid ideig katolikus pap, politikus, országgyűlési képviselő. Az erdélyi Szépmíves C egyik alapítója, az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagja volt. 1924-ben jelent meg Jézus Faragó Ember című novella gyűjteménye, amely sikert aratott mind Erdélyben, mind Magyarországon. Számos erdélyi témájú regényt és elbeszélést írt. Akárcsak Vas Albertet a román kultúrpolitika több évtizedig indexen tartotta. 2004-ben szobrot állítottak emlékére Székelyudvarhelyen és szülőfalujában Székely Zsomboron. Személyének megítélése már első politikai szerepvállalásától kezdve vitatott, mert többször elismerően szólt a harmadik birodalomról. Kövér László szerint szét kell választani Nyírő József politikai és írói munkásságát. 1913-ban ezen a napon született Arató András, erdélyi költő, újságíró. A transzilvanizmus lelkes híve volt, írásaiban mindig hangsúlyozta kettős zsidó-magyar identitását. Egyszerű friss költészete korai halála miatt nem tudott kibontakozni, ismertebb munkái a Válvetve és a Töredelmes vallomás című

az apartheid rendszer tárgyalásos felszámolásáért de Klerkkel megosztva Nobel békedíjat kapott 1993-ban. A faji megkülönböztetés ellenzőinek körében Dél-Afrikában és világszerte Mandela a szabadság és az egyenlőség jelképe. És 1922. július 18-án született Györkös Mányi Albert Torda Szent Lászlón. A kolozsvári zeneművészeti középiskola klarinét tanára volt, festeni felesége Jakab Ilona festőművésznő hatására kezdett. 1982-ben felvették a romániai képzőművészeti alaptagjai közé, zenetanári munkásságáért pedig hivatalos kitüntetésben részesült. A 15 olajfestményből álló Kalevala sorozatát a Helsinki-i Kalevala Társaság emlékéremmel jutalmazta. 1985-ben költözött feleségével abba a műterem lakásba, amely ma Györkös Mányi Albert emlékházként működik Kolozsváron. 1990-ben megözvegyült, 93-ban pedig önkezével vetett véget életének. Most tekintsük át azon híres személyek listáját, akik ezen a napon hunytak el. 1610. július 18-án távozott az élők sorából Caravaggio, itáliai festő, aki korának művészeti elvárásai ellen lázadva vált a manierizmus, valamint a 17. század elejé naturalisztikus ábrázolás iskolateremtő képviselőjévé. 1721-ben ezen a napon hunyt el Jean-Antoine Watteau, francia festőművész, a francia rokokó festészet egyik jelentős képviselője, fő ihletője a Commedia dell'arte, azaz a színházi és az életbeli szerepjátszás. Neki tulajdonítják az új idilli életképek, az úgynevezett fed galantok megteremtését, amelyeken vidám társaság látható a szabadban, kosztümszerű ruhában, ahogy felszabadultan szórakoznak, muzsikálnak, táncolnak. Művei nem portréi a valóságnak, hanem költői alkotások, amelyeken átlényegülnek a motívumok. 1817. július 18-án távozott az élők sorából Jane Austen, angol regényírónő. A korábban általános romantika túlzásaival szembefordulva a kritikai realizmus egyik úttörője. Főszereplői intelligens, erkölcsileg erős hősnők, akik éles kontrasztban állnak környezetük balgaságával. Ismertebb regényei az Értelem és érzelem, a Büszkeség és balítélet, a Mansfield kastély és az Emma. 1938-ban ezen a napon hunyt el Nagy Mária román királyné, született Mária Edinburgh-i hercegnő, Regina Maria a Romaniei, teljes nevén Marie Alexandra Victoria. A kor szépségeként számon tartott Mária hercegnőt 1893-ban Ferdinánd román királyi és Hohenzollern Sigmaringeni herceg vette feleségül, és 6 gyermekük született. Az új királyné hamar megnyerte magának az emberek rokonszenvét, önfeláldozó magatartásával és példamutatásával. Erzsébet anyakirálynéhoz hasonlóan ő is személyesen ápolta a sebesült katonákat, valamint Országom címmel írt könyvének eladásából származó minden bevételét a Vörös Kereszt számára ajánlotta fel. És 1988. július 18-án hunyt el Szentkúti Miklós, magyar író, eszéíró, műfordító, a magyar regényirodalom nagy megújítóinak egyike. 1934 és 42 között saját költségén jelentette meg minden könyvét. Műveiben a modern Európa válságában tájékozódni próbáló magányos értelmiségi közérzetéről ad ironikus beszámolót. 1939-ben írt Széljegyzetek Casanovához című regényét a rendőrség erkölcsi okokra hivatkozva elkobozta és bezúzatta. 2000 után francia, spanyol, portugál és amerikai kiadók e könyvet jelentették meg először Szentkúti életművéből. Legnagyobb írói vállalkozása a Szent Orfeusz Breviáriuma című többkötetes munkája volt, amely megírásával csaknem 50 évet töltött el. Szakmai elismerése 1948-ban Baumgartner jutalom, 1977-ben József Attila díj, 1980-ban Füst Milán díj, 1984-ben pedig Déri Tibor díj, 88-ban pedig Kossuth díj.

0: Az Omega együttes Fekete Pillangó című dala szólt. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: A mai napon, július 18-án a következő névnapokat ünnepeljük. Frigyes, Milán, Justin, Arnold és Hedvig. Lássuk röviden, honnan származnak ezek a nevek. Frigyes. A 19. századi magyar névalkotás a Frigy szóból. A

Friedrich név magyarítása, jelentése béke, hatalom. Milán, szláv eredetű név, jelentése kedves. Justin, a latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus magyarul Justus továbbképzelt alakja. Arnold, germán eredetű név, jelentése sas, uralkodó. Hedwig, germán eredetű német névből származik, jelentése harc. Köszöntünk tehát minden Frigyes, Milán, Justin, Arnold és Hedwig nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik július 18-án valamilyen fontos eseményt ünnepelnek. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

Az Illis együttes dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Beethoven 9. szimfóniájából csendül fel egy hosszabb tétel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a Tágnusz Rádió hallgatóit, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.rovablapon, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Jane Austen angol regényíró gondolatával köszöntöm Önöket. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység és gazdagság. A következő percekben jazz zenéből válogatunk.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

Thank you very, very much. Thank you.

Jazzzene szólt az előző percekben. Ezzel homokora a késüjel műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Szabó Anitát hallották, a homokora mai házigazdáját. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ma Jane Austen angol regényíró gondolatával búcsúzom. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 18-án ébresztő reggeli magazinműsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk bándormi.

0: Méhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak, írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita vagyok, és a mai napon Jane Austen angol regényíró gondolatával köszöntöm Önöket. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Lássuk, mivel várjuk Önöket a továbbiakban, ha velünk tartanak. Hamarosan Krédó hitépítő rovattal jelentkezik Szecsődi Árpád. Fél hétkor hírösszefoglalót mondok, amelyet kalendárium, kukta rovat és névnap köszöntő követ. 7 órakor ismét hírek következnek, majd jó hír rovatunk és Krédó hitépítő műsor. Fél 8-kor hírösszefoglaló után aktuális összeállítást hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk. Következzen Krédó rovatunk.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének. A Pál apostol Róma beliekhez írt levele 12. fejezetének 9-től 11-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Önző életmentő című részt felolvasva.

munkatársa, Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 12. fejezetének 9., 10. és 11. verseiből olvasom. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymást iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Talán az első gondolatunk az, hogy milyen jó lenne így élni. Milyen jó lenne, hogyha mindenki ezeket az apostoli intéseket követné, hogyha ilyen lenne általánosan a lelkület, a hozzáállás. Milyen szép és milyen békés világban élhetnénk akkor, hogyha mindaz, amiről beszél az apostol, igaz lenne, valóság lenne. De mielőtt úgy általánosan a világra gondolnánk, a körülöttünk élőkre gondolnánk, azelőtt kérdezzük meg magunktól, hogy mi magunkban érvényt szerzünk ezeknek az apostoli intéseknek. Akarjuk ezt? Képesek és készek vagyunk azért, hogy ezek valósággá legyenek, szembeszállni a saját indulatainkkal? Mert amikor nagyon gyakran arról beszélünk, hogy ez a világ meg kellene változzon, akkor elfeledkezünk arról, hogy minden változásnak, amit úgy várunk, ami után epekedünk, valahonnan belőlünk kellene elkezdődnie. Hogyan kellene élni a körülöttünk élőkkel szemben? Mindenek előtt szeretetben halljuk, olyan szeretetben, ami Krisztusnak engedelmeskedik, ami neki szolgál. Ez mindennek a forrása, mindennek a kiinduló pontja, hiszen Isten még akkor megmutatta szeretetét irántunk, amikor bűnösök voltunk, abban, hogy az egyszülött fiút adta. A lélek első áldása, a gyümölcseinek első zsengéje, a minket Krisztushoz leginkább hasonlóvá tevő szeretet. Csak hogy ez a szeretet, ez nem lehet látszat, nem lehet csak egy szlogen, hanem a szívünkben levő jóságnak a kifejeződése kell legyen. És néha egyszerű kérdések óvnak meg bennünket attól, hogy csupán csak szavakba, nagyot mondásokba merüljön ki a szeretetünk. Mit adok másoknak? Nem csak anyagiakban, hanem odafigyelésben, tiszteletben, jó példában. Mit vállalok értük? Áldozathozatalban, felelősségben. És mire ösztönzöm őket? Hitre, bizalomra, egyenességre? Vagy önzésre, közömbösségre? Látjuk, hogy a krisztusi szeretet az mindig a másik javát akarja. Ugyanakkor ez a szeretet érzékenyen jelzi azt, hogy mi a helyes és mi az, ami rossz. Mi sokszor ezt ilyen elvont elméleti kérdésnek tartjuk, pedig annak a megvizsgálása egyszerűsíthető, hogy egy megnyilvánulás, egy gondolat, egy szó, egy cselekedet szeretetből vagy szeretetlenségből fakad. Ami nincs hitből, az bűn, ami nincs szeretetből, az gonoszság. Testvér szeretetben gyengédségre int az íge. És talán jobban megértjük, hogy miről is szól, hogyha végig gondoljuk, hogy ez a gyengétség, ez éppen a keménységnek, az erőszakosságnak, az ítélkező magatartásnak az ellentéte. Vajon tényleg ez jellemző ránk? Másoktól van szeg elvárjuk, de mi magunkat gyakoroljuk ebben. Vagy a tiszteletadásban, az elismerésben, a másik személyének szolgálatának a megbecsülésében? Nagyon sokan szenvednek attól, hogy nem kapják meg a megfelelő tiszteletet otthon, a családban, a munkahelyükön, a környezetükben. Pedig a tiszteletadás nem kerül semmibe, és mégis olyan szűkölködve mérjük ezt. Inkább sértő megjegyzések vannak, mint tisztelet. Másoktól elvennénk, magunknak mindenáron megszereznénk a tiszteletet. Pedig a kettő nagyon is összefügg. A tiszteletadás az első olyan tulajdonsága valakinek, ami tiszteletet érdemel. És külön említi az apostol a szolgálatkészséget. A megbízatás, a munka, a feladat vállalása, adott esetben még a megkeresése is. Néha az ember csak a maga bajával törődik. A másokért végzett szolgálatból pedig igazából erőt lehet meríteni. És hogy végezzük mindezt?
lendülettel, buzgósággal, lelkesen, odaadással, mint akik az Úrnak szolgálunk, és az ő ügyéért fáradozunk. De tényleg ez sugárzik az arcunkon. Ennek az öröme ott van bennünk, hogy mi az Isten országáért fáradozhatunk. Hogy mekkora kiváltság ez, hogy mekkora privilégium. És ennek a munkának a konkrét formája az, hogyha embereknek szolgálunk. Jó lenne meghallani, komolyan venni ezt az intést is, elsősorban a magunk életében megvalósítani. Mint Krisztus követői, komolyan venni azt, hogy ha ez egyszer elindul bennünk, körülöttünk, akkor lesznek változások. Amen. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy mindenek előtt a te szereteted az, amiből mindenki indul. És köszönjük, hogy ebből a szeretetből táplálkozva, ebből a szeretetből kiindulva lehet egymással szemben gyengédnek lenni, tisztelettudónak lenni, lehet áldozatot hozni, fáradozni, munkálkodni. Add, hogy ezt mindenkor örömmel tudjuk megtenni a szívünkben. Amen.

Isten üzenete Hajdú Tíme, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának szolgálatán keresztül szólt ma hozzánk, a Pál apostol romabeliekhez írt levele 12. fejezetének 9-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából Önző életmentő című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Önző, életmentő. Anthony de Mello nyomán. Ha valakit meg akarsz változtatni, ne feledd el feltenni a kérdést, kinek az érdekében törekszel erre. Éppen a folyóba akarta vetni magát a hídról az elkeseredett férfi, amikor odarohant hozzá egy járókelő. Ne! Az ég szerelmére ne tegye! Miért is ugrana egy ilyen erős, egészséges, jóképű fiatalember, mint maga a halálba? Mert elegem van ebből az egész életből. De várjon, barátom, könyörgöm, várjon. Ha mégis ugrik, akkor bele fog esni a folyóba. Ha beleesik a folyóba, akkor nekem meg maga után kell ugranom, igaz? De lássa be. Az a víz jéghideg. Én meg most lábadozom egy kétoldali tüdőgyulladásból. Tudja, mit jelent ez? Ha maga után ugrom, bele is halhatok. Fiatalember, nekem feleségem van és két gyerekem. A lelkére venné, hogy ezek árvák legyenek? A feleségem meg özvegy. Tudja maga egyáltalán, mennyi manapság az özvegyi nyugdíj? De ha nem is halnék bele. Nézze, az új öltönyöm van rajtam. Ez tönkre menne. El tudja maga képzelni, hogy mit csinál velem az asszony, ha tönkre teszem ezt a ruhát? Maga nem ismeri a feleségemet. Nem. Persze, hogy nem. De az ég szerelmére térjen már észre. Mindenki meg fogja érteni. A jó Isten is megbocsát magának. Menjen hát most szépen haza, ott nyugodtan el lehet. Senki sem fogja zavarni. És maga sem veszélyezteti mások egészségét.

Akkor az Úr megkérdezte Kaintól: hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: nem tudom. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Mózes első könyve, 4. részének, 9. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Önző életmentő című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Isten.

0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 18-án, szombat reggel ébresztő magazin műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Jane Austen angol regényíró gondolatával köszöntöm Önöket. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.robáblapon. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak, írta a román sajtó. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Acer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült.
1: Jó reggelt!

0: Hírekkel legközelebb 7 órakor várom Önöket, most a nap kalendáriumát lapozzuk Deák Anitával.
1: Július 18-a az év 199. szökő évben 200. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 166 nap van hátra. Először tekintsük át, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 64. július 18-án Róma leégését követően Néró római császár megkezdi a keresztények üldözését, bűnbakká téve őket. Az ellenük indított megtorlásnak, tulajdonképpen az első keresztény üldözésnek lett áldozata többek között Péter apostol is. 1879-ben Adolf Erik Nordenskiöld báró, finnországi svéd sarkutató, geológus elsőként hajózik sikeresen át az északkeleti átjárón, ami tengeri útvonal az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánra, Oroszország szibériai partvidéke mentén. Az útvonal jó része sarkvidéki vizeken vezet, és bizonyos részei évente csak mintegy 2 hónapig mentesek a jégpáncéltól. Az északi tengeri útvonal után sok évszázadon keresztül kutattak, főleg gazdasági okokból. 1884-ben a Földművelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt Stefan Hepites megalapította az első romániai meteorológiai intézetet, amely a meteorológián kívül méréstudománnyal, a pontos idő meghatározásával, szeizmológia és geomagnetikus vizsgálatokkal is foglalkozott. 1898. július 18-án Marie Sklodowska Curie és férje Pierre Curie bejelentette egy új, erősen radioaktív elem felfedezését, ami javaslatukra a polónium nevet kapta, Marie hazája Lengyelország lengyel Polska nevéről. 1925-ben ezen a napon jelenik meg Hitler könyve, a Mein Kampf, melyet Landsbergi fogsága idején kezdett el írni, miután 1923-ban az úgynevezett sörpucsban való részvételéért börtönbe zárták. A könyvben áttekintette addigi pályafutását és megfogalmazta világnézetét, valamint politikai programját, a mű a nácizmus ideológiai alapvetése lett. 1926. július 18-án báró Kemény János kezdeményezésére Marosvécsen megalakul a Helikoni Közösség. Helikoni Közösség néven ismert az az erdélyi magyar írók és költők szabad írók közössége, amelynek fóruma az 1926 és 1944 között évente egyszer Kemény János névre szóló meghívására összeülő marosvécsi találkozó volt. Az első ülésen 1926. júliusában megtárgyalták az erdélyi irodalmi élet helyzetét, s írói munkaközösség alapítását határozták el Helikon néven. 1936-ban ezen a napon Spanyolországban Francisco Franco tábornok irányításával a jobboldali erők lázadást robbantanak ki, így indult a spanyol polgárháború, ami a II. Világháborút megelőző súlyos 3 évig tartó katonai konfliktus volt. És 1951. július 18-án fejeződött be a Rákosi rendszer által az év májusában elkezdett budapesti kitelepítés. Társadalmi hovatartozás alapján több mint 5000 családot, legalább 12-14 ezer szemét telepítettek ki a fővárosból. Az intézkedés valódi oka az volt, hogy Magyarország orosz megszállását követően a hatalmától megfosztott régi vezető réteget el kellett távolítani.

Most tekintsük át azokat a személyeket, akiknek születési évfordulójára emlékezünk július 18-án. 1781-ben ezen a napon született Laborfalvi Benke József, színész, színházigazgató, drámafordító, Jókai Morné, Laborfalvi Róza édesapja. Korának legműveltebb színészei közé tartozott, 5 nyelven beszélt, 20 drámafordítást készített, és 162 dráma, 182 szerepét játszotta el. Foglalkozott színházelmélettel, de műfordítóként is dolgozott, többek között Schiller és Dumas műveit fordította magyarra. 1811. július 18-án született William Makepeace Thackeray, angol regényíró. A világirodalom egyik legjelentősebb alkotója. A maga korában roppant népszerű regényei a kapitalizmus életformájának, erkölcseinek kegyetlen szatírái. Legismertebb művei a Hiúság vására, a Rózsa és a Gyűrű és a Sznobok könyve. Tőle származik a sznob kifejezés mai értelme. 1850-ben ezen a napon született Deák Ébner Lajos, magyar festőművész, a paraszti élet hiteles ábrázolója. 1887-1922 között a budapesti női festőiskolát vezette. 1890-ben Locz Károllyal közösen festették a Tihanyi apátság freskóit, valamint 1895-1899 között a budapesti műcsarnok falképeit festette meg. 1889. július 18-án látta meg a napvilágot Nyírő József, író, közíró, rövid ideig katolikus pap, politikus, országgyűlési képviselő. Az erdélyi Szépmíves C egyik alapítója, az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagja volt. 1924-ben jelent meg Jézus Faragó Ember című novella gyűjteménye, amely sikert aratott mind Erdélyben, mind Magyarországon. Számos erdélyi témájú regényt és elbeszélést írt. Akárcsak Vas Albertet a román kultúrpolitika több évtizedig indexen tartotta. 2004-ben szobrot állítottak emlékére Székelyudvarhelyen és szülőfalujában Székelyzsomboron. Személyének megítélése már első politikai szerepvállalásától kezdve vitatott, mert többször elismerően szólt a harmadik birodalomról. Kövér László szerint szét kell választani Nyírő József politikai és írói munkásságát. 1913-ban ezen a napon született Arató András, erdélyi költő, újságíró. A transzilvanizmus lelkes híve volt, írásaiban mindig hangsúlyozta kettős zsidó-magyar identitását. Egyszerű, friss költészete korai halála miatt nem tudott kibontakozni, ismertebb munkái a Válvetve és a Töredelmes vallomás című kötetek. 1918. július 18-án született Nelson Mandela, Nobel békedíjas dél-afrikai politikus, a Dél-afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnöke. Apartheid ellenes tevékenysége miatt 27 évet börtönben töltött. 1990-ben Frederick Willem de Klerk elnök utasítására szabadon bocsátották, és egy több éves nemzeti kiegyezési folyamat végén 1994-ben elnökké választották. Az apartheid rendszer tárgyalásos felszámolásáért de Klerkkel megosztva Nobel békedíjat kapott 1993-ban. A faji megkülönböztetés ellenzőinek körében, Dél-Afrikában és világszerte Mandela a szabadság és az egyenlőség jelképe. És 1922. július 18-án született Györkösmányi Albert Torda Szent Lászlón. A Kolozsvári Zeneművészeti Középiskola klarinét tanára volt, festeni felesége Jakab Ilona festőművésznő hatására kezdett. 1982-ben felvették a Romániai Képzőművészeti Alap tagjai közé, zenetanári munkásságáért pedig hivatalos kitüntetésben részesült. A 15 olajfestményből álló Kalevala sorozatát a Helsinki Kalevala Társaság emlékéremmel jutalmazta. 1985-ben költözött feleségével abba a műterem lakásba, amely ma Györkösmányi Albert emlékházként működik Kolozsváron. 1990-ben megözvegyült, 93-ban pedig önkezével vetett véget életének.
Most tekintsük át azon híres személyek listáját, akik ezen a napon hunytak el. 1610. július 18-án távozott az élők sorából Caravaggio, itáliai festő, aki korának művészeti elvárásai ellen lázadva vált a manierizmus, valamint a 17. század elejé naturalisztikus ábrázolás iskolateremtő képviselőjévé. 1721-ben ezen a napon hunyt el Jean-Antoine Watteau, francia festőművész, a francia rokokó festészet egyik jelentős képviselője, fő ihletője a Commedia dell'arte, azaz a színházi és az életbeli szerepjátszás. Neki tulajdonítják az új idilli életképek, az úgynevezett fed galántok megteremtését, amelyeken vidám társaság látható a szabadban, kosztümszerű ruhában, ahogy felszabadultan szórakoznak, muzsikálnak, táncolnak. Művei nem portréi a valóságnak, hanem költői alkotások, amelyeken átlényegülnek a motívumok. 1817. július 18-án távozott az élők sorából Jane Austen, angol regényírónő. A korábban általános romantika túlzásaival szembefordulva a kritikai realizmus egyik úttörője. Főszereplői intelligens, erkölcsileg erős hősnők, akik éles kontrasztban állnak környezetük balgaságával. Ismertebb regényei az Értelem és érzelem, a Büszkeség és balítélet, a Mansfield kastély és az Emma. 1938-ban ezen a napon hunyt el Nagy Mária román királyné, született Mária Edinburgh-i hercegnő, Regina Maria a Romániai, teljes nevén Marie Alexandra Victoria. A kor szépségeként számon tartott Mária hercegnőt 1893-ban Ferdinánd román királyi és Hohenzollern Sigmaringeni herceg vette feleségül, és 6 gyermekük született. Az új királyné hamar megnyerte magának az emberek rokonszenvét, önfeláldozó magatartásával és példamutatásával. Erzsébet anyakirálynéhoz hasonlóan ő is személyesen ápolta a sebesült katonákat, valamint Országom címmel írt könyvének eladásából származó minden bevételét a Vörös Kereszt számára ajánlotta fel. És 1988. július 18-án hunyt el Szentkúti Miklós, magyar író, eszéíró, műfordító, a magyar regényirodalom nagy megújítóinak egyike. 1934 és 42 között saját költségén jelentette meg minden könyvét. Műveiben a modern Európa válságában tájékozódni próbáló, magányos értelmiségi közérzetéről ad ironikus beszámolót. 1939-ben írt Széljegyzetek Casanovához című regényét a rendőrség erkölcsi okokra hivatkozva elkobozta és bezúzatta. 2000 után francia, spanyol, portugál és amerikai kiadók e könyvet jelentették meg először Szentkúti életművéből. Legnagyobb írói vállalkozása a Szent Orfeusz Breviáriuma című többkötetes munkája volt, amely megírásával csaknem 50 évet töltött el. Szakmai elismerése 1948-ban Baumgartner jutalom, 1977-ben József Attila díj, 1980-ban Füst Milán díj, 1984-ben pedig Déri Tibor díj, 88-ban pedig Kossuth díj. Ezen kívül július 18-a nemzetközi kaviárnap, illetve Uruguayban az alkotmány napja.

0: Július 18-ai kalendári munkat lapoztuk. A továbbiakban kukkorvatunkban egy mediterrán kínoa saláta receptet osztok meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Mai kukta rovatunkban egy mediterrán zöldséges kínoa saláta receptet osztok meg. Lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. 150 g kínoa, kétszeres mennyiségű vízben megfőzve. 3 közepes darab kápia paprika, apró kockákra vágva. 1 darab kígyó uborka, szintén apró kockákra vágva. 250 g csicseri borsó konzerv. 1 közepes fejlila hagyma, finomra vágva. 15 dekagram koktél paradicsom, negyedekbe vágva, 100 g zöld bab, 50 g fekete olajbogyó, apróra vágva, 100 g szárított paradicsom, 4 szál petrezselyem, 1 marék bazsalikom, ezek mind finomra vágva, só, bors, ízlés szerint, 1 evőkanál almaecet, 3 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál csili, de ez opció.

Most lássuk, hogy hogyan is készül a mediterrán zöldséges kinoa saláta. Miután elkészítettünk minden hozzávalót, egy nagy és mutatós tálba tesszük őket a főtt, kihűlt kinoával együtt. Megszórjuk apróra vágott csilivel, petrezselyemmel és bazsalikommal, meglocsoljuk ecettel, olívaolajjal, ízesítjük sóval és borssal. Az egészet jó alaposan összekeverjük, majd végül megszórjuk a feta sajttal. Tálaláskor is mehet még rá egy kis feta, abból sosem elég. Grillezett húsok, halak, zöldségek mellé kiváló, könnyed és friss nyári köret. De nem csak nyári étel.

Tekintsük át még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a mediterrán, zöldséges kínoa saláta elkészítéséhez. 150 g kínoa, kétszeres mennyiségű vízben megfőzve, 3 közepes darab kápia paprika, 1 darab kígyóborka, 250 g csicseri borsó konzerv, 1 közepes fej lilahagyma, 15 dekagram koktélparadicsom, 100 g zöld bab, 50 g fekete olajbogyó, 100 g szárított paradicsom, 4 szál petrezselyem, 1 marék bazsalikom, sóbors ízlés szerint 1 evőkanál almaecet, 3 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál csili, ami opcionális, és 80 g fetasajt. Mai receptünk forrása a www.nosalti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb receptet osztunk meg. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: A mai napon, július 18-án a következő névnapokat ünnepeljük. Frigyes, Milán, Justin, Arnold és Hedvig. Lássuk röviden, honnan származnak ezek a nevek. Frigyes. A 19. századi magyar névalkotás a Frigy szóból, a Friedrich név magyarítása. Jelentése béke, hatalom. Milán. Szláv eredetű név, jelentése kedves. Justin. A latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus magyarul Justus továbbképzett alakja. Arnold. Germán eredetű név, jelentése sas, uralkodó. Hedvig. Germán eredetű német névből származik, jelentése harc. Köszöntünk tehát minden Frigyes, Milán, Justin, Arnold és Hedvig nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik július 18-án valamilyen fontos eseményt ünnepelnek. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 18-án, szombat reggel, ébresztő magazin műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál, és a továbbiakban híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása, a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgóméz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándorméhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak. Írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn július 20-án az ország 480 kórházában

0: figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Következzen Krédó hitépítő rovatunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének. A Pál apostol Róma beliekhez írt levele 12. fejezetének 9-től 11-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből

Mizsel Gábor válogatásából. Önző életmentő című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 12. fejezetének 9., 10. és 11. verseiből olvasom. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymást iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Talán az első gondolatunk az, hogy milyen jó lenne így élni. Milyen jó lenne, hogyha mindenki ezeket az apostoli intéseket követné, hogyha ilyen lenne általánosan a lelkület, a hozzáállás. Milyen szép és milyen békés világban élhetnénk akkor, hogyha mindaz, amiről beszél az apostol, igaz lenne, valóság lenne. De mielőtt úgy általánosan a világra gondolnánk, a körülöttünk élőkre gondolnánk, azelőtt kérdezzük meg magunktól, hogy mi magunkban érvényt szerzünk ezeknek az apostoli intéseknek? Akarjuk ezt? Képesek és készek vagyunk azért, hogy ezek valósággá legyenek, szembeszállni a saját indulatainkkal? Mert amikor nagyon gyakran arról beszélünk, hogy ez a világ meg kellene változzon, akkor elfeledkezünk arról, hogy minden változásnak, amit úgy várunk, ami után epekedünk, valahonnan belőlünk kellene elkezdődnie. Hogyan kellene élni a körülöttünk élőkkel szemben? Mindenek előtt szeretetben halljuk, olyan szeretetben, ami Krisztusnak engedelmeskedik, ami neki szolgál. Ez mindennek a forrása, mindennek a kiinduló pontja, hiszen Isten még akkor megmutatta szeretetét irántunk, amikor bűnösök voltunk, abban, hogy az egyszülött fiút adta. A lélek első áldása, a gyümölcseinek első zsengéje, a minket Krisztushoz leginkább hasonlóvá tevő szeretet. Csak hogy ez a szeretet, ez nem lehet látszat, nem lehet csak egy szlogen, hanem a szívünkben levő jóságnak a kifejeződése kell legyen. És néha egyszerű kérdések óvnak meg bennünket attól, hogy csupán csak szavakba, nagyot mondásokba merüljön ki a szeretetünk. Mit adok másoknak? Nem csak anyagiakban, hanem odafigyelésben, tiszteletben, jó példában. Mit vállalok értük? Áldozathozatalban, felelősségben. És mire ösztönzöm őket? Hitre, bizalomra, egyenességre? Vagy önzésre, közömbösségre? Látjuk, hogy a krisztusi szeretet az mindig a másik javát akarja. Ugyanakkor ez a szeretet érzékenyen jelzi azt, hogy mi a helyes és mi az, ami rossz. Mi sokszor ezt ilyen elvont elméleti kérdésnek tartjuk, pedig annak a megvizsgálása egyszerűsíthető, hogy egy megnyilvánulás, egy gondolat, egy szó, egy cselekedet szeretetből vagy szeretetlenségből fakad. Ami nincs hitből, az bűn, ami nincs szeretetből, az gonoszság. Testvér szeretetben gyengétségre int az íge. És talán jobban megértjük, hogy miről is szól, hogyha végig gondoljuk, hogy ez a gyengétség, ez éppen a keménységnek, az erőszakosságnak, az ítélkező magatartásnak az ellentéte. Vajon tényleg ez jellemző ránk? Másoktól valószínűleg elvárjuk, de mi magunkat gyakoroljuk ebben. Vagy a tiszteletadásban, az elismerésben, a másik személyének szolgálatának a megbecsülésében? Nagyon sokan szenvednek attól, hogy nem kapják meg a megfelelő tiszteletet otthon, a családban, a munkahelyükön, a környezetükben. Pedig a tiszteletadás nem kerül semmibe, és mégis olyan szűkölködve mérjük ezt. Inkább sértő megjegyzések vannak, mint tisztelet. Másoktól elvennénk, magunknak mindenáron megszereznénk a tiszteletet. Pedig a kettő nagyon is összefügg. A tiszteletadás az első olyan tulajdonsága valakinek, ami tiszteletet érdemel. És külön említi az apostol a szolgálatkészséget. A megbízatás, a munka, a feladat vállalása, adott esetben még a megkeresése is. Néha az ember csak a maga bajával törődik, a másokért végzett szolgálatból pedig igazából erőt lehet meríteni. És hogy végezzük mindezt?
lendülettel, buzgósággal, lelkesen, odaadással, mint akik az Úrnak szolgálunk, és az ő ügyéért fáradozunk. De tényleg ez sugárzik az arcunkon. Ennek az öröme ott van bennünk, hogy mi az Isten országáért fáradozhatunk. Hogy mekkora kiváltság ez, hogy mekkora privilégium. És ennek a munkának a konkrét formája az, hogyha embereknek szolgálunk. Jó lenne meghallani, komolyan venni ezt az intést is, elsősorban a magunk életében megvalósítani. Mint Krisztus követői, komolyan venni azt, hogy ha ez egyszer elindul bennünk, körülöttünk, akkor lesznek változások. Amen. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy mindenek előtt a te szereteted az, amiből mindenki indul. És köszönjük, hogy ebből a szeretetből táplálkozva, ebből a szeretetből kiindulva lehet egymással szemben gyengédnek lenni, tisztelettudónak lenni, lehet áldozatot hozni, fáradozni, munkálkodni. Add, hogy ezt mindenkor örömmel tudjuk megtenni a szívünkben. Amen.

Isten üzenete Hajdú Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának szolgálatán keresztül szólt ma hozzánk, a Pál apostol romabeliekhez írt levele 12. fejezetének 9-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Önző életmentő című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Önző, életmentő. Antoni de Mello nyomán. Ha valakit meg akarsz változtatni, ne feledd el feltenni a kérdést, kinek az érdekében törekszel erre. Éppen a folyóba akarta vetni magát a hídról az elkeseredett férfi, amikor odarohant hozzá egy járókelő. Ne! Az ég szerelmére ne tegye! Miért is ugrana egy ilyen erős, egészséges, jóképű fiatalember, mint maga a halálba? Mert elegem van ebből az egész életből. De várjon, barátom, könyörgöm, várjon. Ha mégis ugrik, akkor bele fog esni a folyóba. Ha beleesik a folyóba, akkor nekem meg maga után kell ugranom, igaz? De lássa be. Az a víz jéghideg. Én meg most lábadozom egy kétoldali tüdőgyulladásból. Tudja, mit jelent ez? Ha maga után ugrom, bele is halhatok. Fiatalember, nekem feleségem van és két gyerekem. A lelkére venni, hogy ezek árvák legyenek? A feleségem meg özvegy. Tudja maga egyáltalán, mennyi manapság az özvegyi nyugdíj? De ha nem is halnék bele. Nézze, az új öltönyöm van rajtam. Ez tönkre menne. El tudja maga képzelni, hogy mit csinál velem az asszony, ha tönkre teszem ezt a ruhát? Maga nem ismeri a feleségemet. Nem. Persze, hogy nem. De az ég szerelmére térjen már észre. Mindenki meg fogja érteni. A jó Isten is megbocsát magának. Menjen hát most szépen haza, ott nyugodtan el lehet. Senki sem fogja zavarni. És maga sem veszélyezteti mások egészségét.

Akkor az Úr megkérdezte Kaintól: hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: nem tudom. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Mózes első könyve, 4. részének, 9. verse.

a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Önző életmentő című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat július 18-án, szombat reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Ma Jane Austen angol regényíró gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így hangzik. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység és gazdagság. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak, írta a román sajtó. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Acer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült.

0: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
1: Kárpátalja. A tivadarfalvi református gyülekezet múltjába és jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A tivadarfalvai református gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak. Nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitása az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott, rengeteg gyümölcsöt is termet. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, a jelen pillanatban állásáról?
3: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek. Valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet szín előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem,

0: hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
1: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
0: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Fekete Ardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván, elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlen falu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóniai konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
1: Fiatalság?
0: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok, 92 után nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadar falván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadar falván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
2: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
3: Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A továbbiakban a nap áhítatát Lukács Orsolya mondja el.

Mai áhítatunknak címe Belső ember. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Efézis beliekhez írt levél 3. fejezetének 16. verse. A következő percekben Mátéjász Tolnik-Vugrek horvátországi testvérünk gondolatait tolmácsolom.

fontos a belső emberünkkel foglalkozni. Tudom, hogy ha elhanyagolom a lelki egészségemet, szenvedni fogok. Egy délután elmentem sétálni. Láttam, hogy a szomszédom épp az autóját mossa. Nagyon aprólékosan, minden egyes pici részt gondosan letakarított. Ahogy néztem őt, eszembe jutott, milyen fontos elménket és szívünket megtisztítani minden nap. Mi húz le minket? Mit kell átadnunk Istennek? Jobb keresztényé, testvéri, házastársá, baráttá, segítővé és szolgálóvá válok, amikor időt töltök Istennel, és megvizsgálom a belső világomat. Isten azt akarja, hogy a belső emberünk megerősödjön. Ő mindig segíteni fog megújítani szívünket és elménket, hogy életünk kívül-belül ragyoghasson.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, segíts egyre egészségesebbé válnunk lelkileg, ahogy megerősíted beheső emberünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Ma időt szánok arra, hogy megvizsgáljam a szívemet, mondja ezt Mátejász Dolnik Vugrek horvátországi testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik lelkileg megterheltek.

Dicsőítő ének szólt az előző percekben. Ezzel ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezett. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a szombati ébresztő házigazdáját. Ma Jane Austen angol regényírónők gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép hétvégét. Békesség Istentől! A viszonthallásra!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akáci virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándorméhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak, írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják.

0: biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Azure Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekti Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Tivadarfalvi Református Gyülekezet múltja és jelene.
4: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
3: Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudomány Egyetemen folyó munkát.
5: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt.
3: Két év Tajvanon, Satazalán ázsiai élményei.
6: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot. És utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Tivadarfalvi Református Gyülekezet múltjába és jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
7: A Tivadarfalvai Református Gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak. Nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitása az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott. Gyümölcsöt is termett. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, jelen pillanatbani állásáról?
4: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek, valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és

0: és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a Szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a perselypénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai perselyben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két perselybe pénzt. úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
1: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
0: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóniai konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóniai konyha.
1: Fiatalság?
0: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. mindenért Istené legyen a dicsőség.
2: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadar falvi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

Az anyaország. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete

0: életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány, a riporter Bódis Attila.
1: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézményen, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
2: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
1: Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. Ők képviselik azokat az európai felsőoktatási közös standardeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, hogy minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézményi önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezeres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül 1 hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés, tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAB testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatája, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAB szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak öt évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
2: Az a szöveg,

0: kikerült az intézmény közösségi oldalára, hát nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
1: Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése egy-két kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik, ezeket az intézet. Mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzést is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
2: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Sata Zalán a BBTE újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évét pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvánról. A riporter Pilbák Kincső.
1: Én a Bábesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Tajpejbe cserediáknak.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
1: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvánra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott, és ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
2: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
1: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
2: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
1: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
2: És mit tanultál ott, milyen szakon tanultál?
1: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
2: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
1: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
2: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
1: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthagyják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
2: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
1: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
2: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
1: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
2: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről, mit tudsz mondani?
1: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
2: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
1: Huanying nimen lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
2: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
1: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló tájvani tradíció, hagyomány.
2: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
1: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a tájvani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
2: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban, mik a jövőbeli terveid?
1: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
2: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
1: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
0: Az elmúlt percekben Sata Zalánt hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mély.

0: ponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről, a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről, tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akáci virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándorméhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak, írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzés értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcsom mérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.

0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorában. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Váltások, amelyek évekre kibillentenek az egyensúlyunkból. Egy hivatás vagy szeretett személyek elengedése. Hogyan lehet mégis akár megerősödve, Isten szoros jelenlétét megélve tovább haladni? Bruckner Beáta, aki 27 az üzleti életben eltöltött év után lett a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársa, aki férjét, majd édesanyját veszítette el, megosztja velünk az ő történetét. Tartsanak ma is velünk! Bruckner Beátával beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályának projektreferense és a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának a titkárság vezetője. Gyerekkorodban mikor érezted először, hogy Isten szól hozzád? Volt ilyen?
1: Soproni evangélikus családból származom. A konfirmációi felkészítésre legelőször édesanyám kísért el futva, hogy el ne késünk, és mégiscsak elkéstem, és valahogy beestem a gyülekezeti terembe Sopronba, és akkor először így nagyon megilletődtem, és a teljes konfirmációi felkészítés során is éreztem ezt a folyamatot. És természetesen, ahogy minden, ez is hullámzott az életem folyamán.
0: Tudsz valamiféle hitre jutásról akkor beszélni, vagy ez úgy belehullámzott az életedbe, hogy egyre több megélésed volt Istennel, vagy egyre több mindent megtudtál róla?
1: Én úgy gondolom, hogy ez hullámzik, és ennek sosincs vége. És ez egy csodálatos kaland, csodálatos utazás, csodálatos tanulási folyamat, ami egész életünk során tart. És mivel tudjuk, hogy a halál ellentéte vagy párja a születés, és az élet örök, ezért tanuljuk mindezt örökre.
0: Volt ennek az életedben valami területe, hogy Istennek szolgálj?
1: Én úgy gondoltam, hogy bárhol vagyok, szolgálok.
0: Ott a fogorvosi cégben is?
1: Természetesen ott is, tehát igyekeztem segíteni. A fogászat maga is gyógyítás, és a gyógyításnak a támogatása, és ennek a folyamatnak a segítése, az is egy szolgálat. A többi ember és az egész folyamatnak a szolgálata.
0: Gyülekezetben neked volt gyerekként helyed, úgyhogy valamit vállaltál?
1: Különösebben nem, ugyanis gyerekként Sopronban voltunk hétvégente, viszont Győrben jártam iskolába, úgyhogy nekünk az időnk is limitált volt, nem beszélve arról, hogy egész hétvégénken pedig vagy édesanyámnak segítettem a rendelőben, asszisztáltam, vagy a vendégeket szolgáltuk ki, vagy főztem a konyhában, vagy a szőlőben dolgoztam nagyszüleinknek segítve, úgyhogy míg az osztálytársaink kirándultak rendszeresen hétvégente, és nagyon sokat bulisztak, vagy moziba jártak, mi általában dolgoztunk. És amennyi időt ki tudtunk szorítani, akkor tanultunk is egy kicsit. Persze nem panaszkodom, mert mi is ünnepeltünk néha, és játszottunk, és találkoztunk barátokkal, unokatestvérekkel, de ez ritkább alkalom volt.
0: Akkor is érezted már a szőlőben akár, vagy egy mosogatás közben, vagy amikor szorgoskodtál anyukád mellett, hogy ott van valahogy az az Isten, akiről hallasz, amikor eljutok templomba, vagy eljutsz templomba, és hogy ő ezt látja, hogy mivel foglalatoskodtok?

0: nem. Főleg kiskamaszként aztán abszolút nem, tehát ez nekem nagyon nehezemre esett, és tehát egy kötelező feladatként éltem meg.
1: A konfirmációnál azért mindig kicsit közelebb van szerinted az ember, aztán jön a kamaszkor, ami úgy ront a helyzeten.
0: Akkor talán nekem így külön választódott az iskola, külön világ, és aztán azon kívül pedig a gyülekezeti vagy a templomi élet.
1: Hogy találtál akkor mégiscsak vissza? Hogyan hullámzott vissza akkor az életedbe Isten? És mikor? Hogy tudod ezt megtalálni?
0: Nagyobb kamaszként, tehát már olyan 16-18 éves koromtól kezdve, sőt, amikor már elkezdtem én is olvasni rendszeresen a napi igéket, akkor már így jobban átitatódott.
1: A pályaválasztásodat hogyan döntötted el, hogy merre menjél?
0: Gyerekkoromtól kezdve én fogorvosnak készültem, és szerettem is nagyon a rendelőben lenni, segítkezni. Nagyon erősen kézilabdáztam, és 14-15 éves koromban gerinc problémák miatt főleg édesanyám tanácsolta azt, hogy valami mást kellene választani. Tehát ez egy nehéz fizikai munka, és akkor még állva dolgoztak. Tehát ez nem egy nőnek való. Nem beszélve arról, aki még családot is szeretne, gyerekeket. Látta ő is, hogy mennyire nehéz neki a munka mellett időt szakítani ránk is. Holott ezt ő mind a mai napig nem tudom, hogy hogyan, de példásan és csodálatosan megoldotta. Nyelveket nagyon szerettem. Versenyeken indultam. OKTV-n is sikereket értem el. És ezek után jött a döntés, illetve javaslat szüleim sugallatára a külker, és az az irány, ami akkoriban nagyon nagy lehetőség volt. Győri Minta gimnáziumban végeztem, Révaiban, tehát hogy nagyon jó esélyekkel végül is majdnem maximális pontszámmal fel is vettek.
1: Elvégezted a külker főiskolát, és akkor úgy tűnt, hogy szépen mész előre, és tudsz is ezzel a végzettséggel mit kezdeni?
0: Igen, tehát elvégezve a külker főiskolát nem tudtam messze menni a fogászattól, mert végül is külkereskedő közgazdasági végzettséggel, aztán egy osztrák fogászati cégnek a magyarországi leányvállalatánál kötöttem ki, illetve annak az elindításánál és annak aztán a továbbfejlesztésénél. Úgyhogy nem tudtam messze menni. Tehát éreztem a szakmának a közelségét és a szeretetét, és éreztem azt, hogy ebbe születtem bele, és férjemet is így szakmán keresztül ismertem meg.

0: Az evangélikus lélekhangolóban Bruckner Beátával beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense. 27 évet dolgoztál üzleti területen, céget vezettél. Hogyan kerültél az egyház berkein belülre? Hogyan vezetett ide az utad?
1: Nagyon érdekes volt. 2018-ban éreztem azt, hogy lejárt az időm. És akkor éreztem azt, hogy váltanom kell. Nem tudtam, hogy merre, nem tudtam, hogy hogyan. Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, hogy abba hagyjam mindazt, amit addig megtettem. Úgy éreztem, hogy a köreimet lefutottam, és valami mást tartogat számomra az élet. Akkor még nem tudtam, hogy mi vár rám. Pár hónap szünet után kórust kerestem. És kóruskeresés közben pedig feldobta az internet Krámer György igazgató úrnak a nevét. És őt megkerestem. Annyit tudtam, hogy nem szeretnék az üzleti életbe visszamenni. Azt is tudtam, hogy konkurenciához nem szeretnék visszamenni. Nagyon hűséges lélek vagyok, tehát 27 éven keresztül valahol egy helyen dolgoztam, természetesen 14 cégátalakulást asszisztáltam végig, de úgy éreztem, hogy valami másra vágyok. Igazgató úr még emlékezett rám, ugyanis az ő édesapja konfirmált engem Sopronban. Leültünk, beszélgettünk, és akkor mondta, hogy igen, Bajor Egyház keres most éppen egy munkatársat egy multilaterális konzultációnak a megszervezéséhez, illetve abban való segítkezéshez. Így kerültem a külügyi osztályra.
0: Hogyan értendő, hogy egyszer csak azt érezted, hogy váltani kell, ez egy megfáradással is járt, vagy érezted a hívást is valahogy egy jobb felé, tehát volt benned egy ilyen reménység, egy lelki folyamat is volt ez benned, hiszen egyházról beszélünk?
1: Persze, természetesen ez egy hosszú lelki folyamatnak a végeredménye, illetve annak a mélypontja volt ez a 2018. Hívhatjuk ezt életközépi válságnak is, kiégésnek is, bármi egyébnek, mindenféle tünettel és betegségekkel és egyéb dolgokkal. Tehát azt éreztem, hogy falakkal vagyok körülvéve, tehát hogy bármi, amihez eddig nyúltam, ami eddig működött, az nem megy. Nem láttam az utamat tovább. Nagyon kedves ismerősöm ajánlotta nekem akkor a Richard Rohr Emelkedő zuhanás című könyvét, ami pont erről szól, az élet első feléből a második felébe való átmenetről. És könyvet olvasva nagyon örültem annak, hogy jó, oké, ez természetes, ez is jó, ez a tünet is, tehát az összes tünet ismerős számomra. És ez nagyon nagy segítség volt, ez a könyv, és ez a könyv indított aztán tovább. Könyvet édesapám is meglátta a kezemben, megkérdezte, mit olvasol. Odaadtam, ő is beleolvasott a könyvbe. Első kérdésem az volt, hogy mennyi ideig tart. Persze mindent szeretnék tegnap is rögtön elintézni. És akkor ő azt mondta, hogy hát 5-10-15 év. Azt hittem, hogy egy-két év alatt ezt le lehet zavarni, de hát nem egészen. És hát azt érzem, hogy igen, ebben a folyamatban voltam, vagyok benne, és nagyon jól sikerült átevickélni az egyik folyóból a másik folyóba.
0: Úgy érzed, hogy a legnehezebb szakaszon már túl vagy, és valahogy már megtörtént ez a váltás? Tehát most rákanyarodtál arra a szakaszra, amit már szívesen csinálnál életed végéig, hivatásban?
1: Ez a változás elkezdődött 2018-ban, sőt, előtte már évekkel korábban, és természetesen még zajlik mind a mai napig is. Úgy érzem, hogy a legnehezebb részén talán túl vagyok, és nekem akkor és most is egy nagyon nagy ajándék, hogy itt szolgálhatok az Evangélikus Egyház országos irodájánál és a püspöki hivatalban. Pár évre a munkahelyi váltást követően férjem, majd azt követően pedig édesanyám is befejezte földi létét, és a gyász folyamat is nagyon nehezen indult el.
0: Az, hogy elvesztetted két kedves hozzátartozódat, szerettedet, ez sokkal mélyebbé teszi ezt a kritikus időszakot és krízist okozhatott számodra. Mindebben hol volt számodra ott Isten, vagy hogyan tudott téged elérni, megszólítani? Tudtál egyáltalán figyelni rá, vagy nagyon eltöltött a fájdalom? Hogyan élted meg ezt?
1: Természetesen, tehát minden nehéz pillanatban az első az imádság az első kapaszkodó, a legerősebb forrás, és számomra tehát soha nem volt hitbeli válság, vagy hitbeli kérdés az első perctől kezdve a nehéz pillanatokban a tovább lépés. Sőt, tehát mondhatom azt, hogy talán a hitemet még inkább elmélyítette, és még inkább megerősítette. Amikor egyik ismerősöm meghallotta, hogy mi történt velem, azt mondta, hogy ó, nem baj, meg fogod látni, majd megerősít. Ez nekem pont a gyász és a nehézségek elős közepete, ez valahogy nagyon érthetetlen volt, de így a gyász évek elmúltával valóban ebben nagy igazság van, és tényleg így érzem, hogy megerősödtem. Nagyon szeretek írni, nagyon szeretek naplót vezetni, ami szintén nagyon sokat segít nekem, sőt, nagyon sokszor úgy írok, de most már nem is kell írnom, hogy leírom a kérdéseimet, és utána pedig kérem, hogy vezessék a kezemet, a tollamat, ceruzámat, de nagyon sok esetben már nem is kell, és jönnek automatikusan válaszok. Egyfajta ilyen terápiás eszközként használtam ezt az egészet, és működik mind a mai napig is. Akinek van hozzá hívása, én úgy gondolom, mindenkinek ez jó lehet. Természetesen a zene is nagyon sokat segített, a kirándulások, az olvasmányok, tehát nagyon sok segítő, nagyon kedves kollégák, ismerősök, barátok. Itt most sorolhatnám, a családról nem is beszélve.
0: Mit tudsz mondani annak, akinek nincs így embere, aki egy életközepi megakadáson keresztül segíti, vagy akkor hozzá tud szólni, vagy tanácsot adni, vagy egy gyászban éppen?
1: Én abban hiszek, hogy van ember. Nekem a férjem mondta azt, hogy amikor nagyon el voltam egyszer keseredve, hogy mi lesz velem akkor, ha ő nem lesz. És azt mondta, hogy aki szereti az embereket, sosem marad egyedül. Nagyon sokat adtak természetesen a könyvek is, tehát például az Anselm Grün könyveit nagyon-nagyon szeretem. Hanvas Béla, úgyhogy ezek mind. Természetesen a rendszeres istentiszteletek, rendszeres áhítatok az Üllői úton, Bibliáról nem is beszélve, tehát ez nem is kérdés.

0: Te mit vársz egy gyülekezeti közösségtől? Vagy hogyan keresel közösséget, vagy kerestél valaha életedben, amikor keresned kellett? Hiszen Sopronból eljöttetek, elkerültél.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez is nagyon sok esetben valahol intuitív. Számomra az ige hirdetés, prédikációnak a hangvétele, ez is nagyon fontos. Nagyon fontos a közösség, a közösségben lévő emberek. Földrajzi közelség, ez is meghatározó.
0: Éppen azt akartam kérdezni, hogy elmennél-e távolabbra olyan közösségére, ahol olyan ige hirdetőt hallasz, akit mondtál, hogy úgy szólja az igét, hogy neked szól.
1: Időnként, ha más városban vagyok, örömmel hallgatok más ige hirdetést is. Természetesen, hogyha tudom, hogy egy másik gyülekezetnél éppen kihirdet igét, természetesen oda is nagyon szívesen elmegyek. Szeretek másokat is meghallgatni, de akár régi ige hirdetéseket interneten keresztül, és most már a digitális világban tényleg nagyon nagy a választék, és nagyon sok lehetőség van erre.
0: Nem érzed magad egyedül időnként mégiscsak, hogy édesanyád nélkül vagy, férjed nélkül vagy? Van olyan megélésed Istennel, ami pótolni tudja mondjuk akár őket is? Ezt így könnyű elképzelni, de hogy vajon van-e ilyen, létezik-e ilyen?
1: Ez érdekes kérdés, sok hullámhegy, hullámvölgy után, tehát, hogy nagyon sokszor nagyon egyedül éreztem magam, tehát ez kétségtelen, és rengeteg estét vagy éjszakát átsírtam, de másnap mindig felkelt a nap, és valahol mindig jött egy reménysugár, mindig megszólított egy hang, mindig találkoztam valakivel, mindig kaptam olyan impulzust, ami tovább segített, és nagyon tetszett nekem. Németné Tóth Szilviának az a megjegyzése a gyászzal kapcsolatban, hogy a gyász olyan, mint egy üres szobában egy labda, amiről nem tudjuk, hogy mikor fog éppen a falnak neki pattanni, és ez valóban tényleg így van, így volt. Akkor, amikor én ezt tőle hallottam, pont a gyász kellős közepén, akkor valahol ez így megnyugtatott és felszabadított, hogy igen, neki pattan a labda a falnak, de utána el is pattan a faltól. És megengedjük magunknak, hogy neki pattanjon, mert ez a dolga. Csak meg kell adni magunknak és mindennek a maga idejét, ahogy a Prédikátorok könyvében is megvan minden.
0: Úgy gondolod, akkor tényleg egy szakaszon ebben is túl vagy, mert úgy beszélsz erről, mint ami a múlt. De ez így egy-két év távlatában van még csak az életedben.
1: Úgy érzem, hogy ez egész életemben természetesen bennem fog maradni, de most két év elmúltával érzem azt, hogy igen,

0: tekintesz, hogy majd kialakul?
1: Az, hogy rövid vagy hosszú, az nagyon relatív, mert ez a két év, ez nagyon-nagyon intenzív volt, és nagyon-nagyon hosszú. Egy nap is tud nagyon-nagyon hosszú lenni, attól függ, hogy honnan tekintünk erre az időszakra. Másik kérdéssel kapcsolatban mit várok? Ez túlzás lenne ilyet mondani, hogy mit várok. Én azt mondom, hogy én csak hálás tudok lenni a vezetetésért. Nagyon szeretném, hogyha továbbra is ez a tűz megmaradna, és továbbra is a vezetetés hangját hallanám, és imádkozom, hogy soha ne homályosodjon el.
0: Neked milyen lelki élményed volt legutóbb, amikor Isten megérintett?
1: Az nagyon nehéz így megmondani, és erre egy exakt választ adni a te kérdésedre, mert azt érzem nagyon sokszor, hogy folyamatosan itt van velem, és folyamatosan érzem. Akár az utcán megyek, akár imádkozom, akár áhítatot hallgatok, akár zenét hallgatok, vagy kórusban énekelek, vagy éppen felveszek egy telefont, vagy valakivel beszélgetek. Amikor befeszülök, akkor természetesen nem tudok bent lenni ebben a folyamatban, de a célom az lenne, hogy folyamatosan együtt, vele együtt lenni. Hogyha kiemelhetem a kedvenc ünnepemet, ami pünkösd, ami azért is kedves számomra, mert nagyon spirituális, nagyon légies, és számomra egy olyan ünnep, ami mindig egy nagy átalakulásról szól. Mivel tavasszal születtem, közel van a születésnapom is a pünkösthöz, egyfajta évforduló is, és egyben a tavasz is mindig hoz egy megújulást, és ezek a hullámok számomra ilyenkor összeadódnak, amiért nagyon hálás vagyok.
0: Zárásul szeretném megkérdezni tőled, hogy számodra fontos igét tudsz-e nekünk mondani?
1: Igen, a konfirmációi igém, a kedvencem, Máté 7:7. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. És a kedvenc énekem pedig Händel Győzelmet

Isten igéjét az Ószövetségből, Jób könyvének 5. részéből olvasom a 18. verset. Mert ő, Isten megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. A nap új szövetségi igéje a rómaiakhoz írt levél 11. részének 36. verse.

0: ezt írja Pál apostol. Bizony ő tőle, ő általa, és őre ránézve van minden. Övé a dicsőség mind örökké. Ámen. A kéz a cselekvés eszköze, az aktivitást fejezi ki. Ez munkát, energiabefektetést jelent. Így végezte és végzi értünk munkáját áldó kezével, felülmúlhatatlan energiabefektetéssel, a mi Urunk. Isten dicsősége felismerésének és elismerésének jele, ha az ő kezéből tudom elfogadni mindazt, ami velem történik. Jót és rosszat, örömet és bánatot, megajándékozottságot és veszteséget egyaránt. Sőt, tudhatom, hogy neki szándéka van mindezekkel, mert a nehéz élethelyzetek által is ő munkálkodik a szívemben. Sohasem káromra, hanem mindig javamra szolgál az, ami tőle érkezik. És még ha azt is tapasztalom, hogy éppen rám nehezedik a keze, ugyanerre az isteni kézre számíthatok úgy, mint amely meg is gyógyít és be is kötöz. Hiszen egyszülött fia által ez a kéz a legtöbbet tette értem. Bűneim következményeként szögekkel átütve vérzett a Golgotai kereszten. Felém tett mozdulata egyértelmű. Nem üt, hanem áld. Nem karba tett kézzel áll, hanem megtart. Vagyis Isten dicsősége abban a Jézus Krisztusban válik számomra is láthatóvá, aki a mennyei atya végtelen és üdvözítő szeretetét hozta el ebbe a világba, és aki ezért életem minden eseménye mögött megmutatja a célt, az értelmet és a reményt. Imádkozzunk! Uram, hatalmas, gyógyító és értünk sebeket is viselő kezedre bízok mindent. Azt is, ami boldogít, és azt is, ami fáj. Tudom, javamra van minden, amit tőled kapok. Ámen.
1: Smidélius András lelkész áhítatát hallhatták, amely az Evangélikus Luther kiadónál a Békesség című kötetben jelent meg. Mai lélekhangolónkban Bruckner Beáta, a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának titkárság vezetője volt a vendégünk. Szó esett Bea történetében életközepi válságról és gyászról, valamint hogy van kiút életünk legsötétebb alagútjaiból is. Beszélgetésünket az Evangélikus Rádiómisszió többi interjújával együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk a lélekhangoló podcastot is a Spotify-on. Nekünk az Evangélikus Rádiómisszió számára üzenhetnek e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-ben pedig a következő számra 0620 620 36 79-es. Hallgassanak minket következőleg is, erős vár a mi Istenünk!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről, a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása, a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akáci virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgóméz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándor méhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak, írta a román sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas szakszervezeti szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek konzorciumában

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, a közalkalmazotti bérreform az uniós források lehívásának is feltétele. Az idei méhészeti szezon jobb a tavainál, de a méz ára továbbra is mélyponton van. Több mint 100 000 lejjel bírságolták meg a medvéket etetőket. Figyelmeztető sztrájkot tart hétfőn az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illér Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke csütörtökön biztosította a szakszervezeti szövetségek képviselőit, hogy a Nemzeti Liberális Párt a parlamentben az Európai Bizottsággal egyeztetett változatban fogja megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét.

0: A Nemzeti Liberális Párt vezetősége csütörtökön a párt központi székhelyén tartott megbeszélést a bértörvény tervezetről a főbb szakszervezeti szövetségek képviselőivel. A találkozón a szakszervezeti képviselők ismertették észrevételeiket és javaslataikat a tervezetről. Tájékoztatott közleményében a Nemzeti Liberális Párt. Illér Bolozsán pedig emlékeztetett, hogy a bérreform megvalósítását Románia az országos helyreállítási tervben vállalta, és a törvénytervezet elfogadása fontos feltétele az ehhez a mérföldkőhöz kapcsolódó uniós források igénybevételének. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reform célja egy igazságosabb, kiszámíthatóbb és költségvetési szempontból fenntarthatóbb bérrendszer kialakítása a meglévő egyenlőtlenségek fokozatos kijavításával. Az idei méhészeti szezon összességében kedvezőbbnek bizonyult a tavainál, annak ellenére, hogy a tavaszi hűvös és csapadékos időjárás több helyen megnehezítette a méhészek dolgát. Tájékoztatta az Acer Press hírügynökséget Zöldi István, a Romániai Méhészek Egyesületének Hargita megyei szervezetének alelnöke. Elmondása szerint a szezon biztatóan indult, ám a kedvezőtlen időjárás egyes méhcsaládokat meggyengített, és helyenként az akác virágzását is hátráltatta. Ennek ellenére a fő mézhozamok, a repce, akác, hárs és napraforgó méz kielégítő termést hoztak. Nagyjából elmondható, hogy méhészeti szempontból ez egy átlagosnál jobb év volt, és lényegesen kedvezőbb a tavainál, fogalmazott Zöldi István. Hargita megyében hivatalosan mintegy 483 méhész tevékenykedik, körülbelül 10%-uk vándorméhészetet folytat. A többieknek állandó méhészetük van a megyében. Az eddigi termés a helyben méhészkedők esetében mi családonként 5-10 kg mézre becsülhető. Több mint 100 000 lejnyi bírságot szabtak ki másfél hónap alatt azokra a turistákra, akik medvéket etettek a Transzfogarasi út mentén. A bírságot május 27 és július 12 között szabták ki a vegyes csapatok, amelyeket az Árcsás megyei erdészeti igazgatóság, az erdészeti őrség, az országos környezetvédelmi őrség, a megyei csendőrség és a megyei rendőrfőkapitányság képviselői alkottak. Írta a Román Sajtó. A medvék etetésének tilalmára vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt a vegyes bizottság 9 bírságot szabott ki, összesen 106 500 leértékben. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a medvék etetése nem jótékonysági cselekedet, hanem valós veszélyt jelent a közbiztonságra és az állatok életére nézve. Tiltakozásra készülnek az egészségügyi alkalmazottak. Hétfőn, július 20-án az ország 480 kórházában figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az intézmények reggel 9 és délelőtt 11 óra között csak a sürgősségi ellátást és további tevékenységeik csupán egyharmadát biztosítják. Megállapodás hiányában a szakszervezetek július 28-tól kezdődően általános sztrájkot robbantanak ki, közölték a Sanitas Szakszervezeti Szövetség tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. Az érdekvédelmiek hangsúlyozzák, hogy megmozdulásuk a kormányzati politikák, nem pedig a lakosság vagy a betegek ellen irányul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 18-án szombat déli magazin műsorunkban. Jane Austen angol regényíró gondolatával, aki 1817-ben ezen a napon július 18-án hunyt el. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig tekintsük át déli műsorunk kínálatát. Hamarosan a mai áhítatot Lukács Orsolya tolmácsolja, majd a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát, a Határtalant követhetjük figyelemmel. 13 órakor híreket mondunk, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkat sugározzuk, amelyben a legkisebbeknek is szeretnénk kedveskedni. Ma Rumcájsz újabb kalandjai elevenednek meg. 13 óra 30 perckor kezdődő könnyűzenei műsorunkban Shania Twain country pop előadó történetét és dalait ismerhetik meg közelebbről. Az énekesnő a nehéz gyermekkor, a családi tragédiák, az egészségügyi problémák és a magánéleti kihívások ellenére sem adta fel álmait. Shania Twain napjainkban is a modern country zene egyik legmeghatározóbb alakjának számít. A szerkesztő ezúttal is Bíró Hunor. 14 órakor is hírekkel folytatjuk, majd 14 óra 15 perckor versrovatunkat hallhatják Szabédi László Álmoddal mértél című alkotását Adorjáni Eszter mondja el. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem, 14 óra 35 perctől pedig Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunkban a hét ünnepeltjének nyújtjuk át zenei csokrunkat. Ezt ajánlom hallgatóinknak a következő közel 3 órára, amennyiben tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül bárhol a nagyvilágban, az agnusradio.ro honlapunkon. Megtalálnak minket személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt, és elérhetnek telefonon is a 02-64-44-1968-as telefonszámon, vagy írjanak nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, vagy akár a közösségi médiában. A következő percekben a nap áhítatát hallgatjuk meg Lukács Orsolyától, utána pedig az Isten szeret című dal hangzik el.

Mai áhítatunknak címe Belső ember. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Efézis beliekhez írt levél 3. fejezetének 16. verse. A következő percekben Mátéjász Tolnik Vugrek horvátországi testvérünk gondolatait tolmácsolom.

fontos a belső emberünkkel foglalkozni. Tudom, hogy ha elhanyagolom a lelki egészségemet, szenvedni fogok. Egy délután elmentem sétálni. Láttam, hogy a szomszédom épp az autóját mossa. Nagyon aprólékosan, minden egyes pici részt gondosan letakarított. Ahogy néztem őt, eszembe jutott, milyen fontos elménket és szívünket megtisztítani minden nap. Mi húz le minket? Mit kell átadnunk Istennek? Jobb keresztényé, testvéré, házastársá, baráttá, segítővé és szolgálóvá válok, amikor időt töltök Istennel, és megvizsgálom a belső világomat. Isten azt akarja, hogy a belső emberünk megerősödjön. Ő mindig segíteni fog megújítani szívünket és elménket, hogy életünk kívül-belül ragyoghasson.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, segíts egyre egészségesebbé válnunk lelkileg, ahogy megerősített behesső emberünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Ma időt szánok arra, hogy megvizsgáljam a szívemet, mondja ezt Mátejász Dolnik, Vugrek horvátországi testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik lelkileg megterheltek.

0: A mai nap áhítatát Lukács Orsolyától hallottuk, utána pedig a Lásd, üljön együttest, Isten szeret című dalát hallgattuk, most pedig a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalan sugározzuk.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között.
2: Nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni.
1: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
3: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
1: Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
4: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között. A program célja, hogy a résztvevő párok kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, időt töltsenek egymással, valamint megerősítsék kapcsolatukat és hitüket. A szervezők lelki feltöltődést, közös beszélgetéseket, előadásokat és kikapcsolódási lehetőségeket ígérnek. A négynapos alkalom csütörtökön délután 5 órakor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az alkalomról ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgetünk.
5: Egy házaspárok hétvégéje program kapcsán szeretnénk a következő percekben kicsit a házasság intézményével beszélgetni, mely július 16-án pont egy hét múlva veszik kezdetét, 19-éig a Betesda szenvedély betegmentő missziónak a programjai között látjuk ezt a felhívást, és egy nagyon izgalmas téma, idő egymásra, idő Istennel, és utána kerestem itt a felkészülő beszélgetésre egy gondolat erejéig, hogy meghökkentő, mennyi időt töltünk a párunkkal. Szokták ezt a rádióban mondani a munkatársak, hogy mi több időt töltünk együtt, mint a saját feleségeinkkel vagy családtagjainkkal is. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor igaz az állítás. A házaspárok átlagosan napi 2-2,5 órát töltenek egy légtérben egymással, és ebből minden képernyő egyéb fókuszált minőségidő mindössze 10-15 percet tesz ki, hetente 2,5-3 órát összesen.
2: Így van, nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni, és így lett ez az idén is. Van nekünk egy mondásunk, amit lehet, hogy csak mi magyarok értékelünk túl, hogy az idő pénz. És ez egy különös mondás, mert nem tudom pótolni a másik emberrel töltött időmet pénzzel. Nagyon sok időt szánunk a pénzkeresésre, nagyon sok időnk megy el arra, hogy hogyan, milyen módon jussunk hozzá a pénzhez, de vannak dolgok, amiket nem pótol a pénz, és talán az egyik az az idő. Nyilván van még sok egyéb, a szeretet és minden egymás, de nagyon kevés időt töltünk, nagyon kevés minőségi időt töltünk egymással, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy rengeteg kapcsolat, rengeteg házasság, rengeteg szülő-gyermek kapcsolat megy tönkre. Sok mindenre szánjuk oda az időnket, amire azt mondjuk, hogy kell, sőt, szükséges, igényem van rá, van ebben én idő is, és minden egyéb, de hogy elég az az idő a társamnak, amit vele töltök. Arra szánom-e az időt, amire igazán kell, vagy csak úgy el vagyunk egymás mellett. Ugye ismerős ez a szó, ez a kifejezés, hogy társas magány. Hogy nagyon sok ember él kapcsolatban, mégis magányos. És ezekről a dolgokról, és sok minden egyébről szeretnék még ezen a hétvégén beszélgetni, és nem véletlenül mondom ezt, hogy beszélgetni, mert most egy kicsit új lesz ez az alkalom, nem csupán előadások fognak elhangzani, persze lesz az is, hanem több olyan része lesz ennek a hétvégének, ahol a házaspárok egymással idézőjelbe kell, hogy beszélgessenek. Hadd osszak meg veletek egy tapasztalatot, amikor első alkalommal behoztuk ezt a hétvége programjába, hogy kedves házaspárok, tessenek elmenni a szobájukba, vigyék a kis tollat, papírt, és erről a három kérdésről próbáljanak beszélgetni. És erre adtunk 3 órát. És nem mondok neveket, egy házaspár megérkezett, ebédszünet, és sír mind a két fél. Kérdeztük, hogy valami gond van, mi történhetett. És azt mondta a feleség, hogy 30 éve házasok, és az elmúlt 30 évben összesen nem töltöttek 3 órát beszélgetéssel. Megdöbbentő. Szörnyű. És akkor kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy valóban ilyen szörnyű a helyzet? Nyilván nem minden házasságban ilyen, de hogy ezeken a szélsőséges eseteken túl azért jó lenne néha megállni és belegondolni ebbe, hogy akik hűséget esküdtünk egymásnak, meg akik elköteleződtünk egymás felé, tényleg ennyire el tudunk csúszni egymás mellől? Ennyire el tudunk távolodni, hogy megvan a házassági okiratunk, de hogy 30 év alatt 3 óra összesen. Aztán volt egy másik eset, ami szintén kapcsolódik ehhez a témához, amikor eljött egy család, ugye mi családokat is fogadunk, mert biztosítunk gyermekfelügyeletet is, és hazajött az édesapa külföldi munkáról, és odaszánták ezt a hétvégét, hogy közösen családdal együtt eljönnek hozzánk, és akkor lett 18 éves a lánya. És az édesapa leült egy személyes beszélgetésbe, sírva elmondta azt, hogy neki van egy kérdése, amire én nem biztos, hogy tudom a választ, de az a baj, hogy ő sem. Hogy ő miért nem ismeri a lányát? Az elmúlt 18 évben nem töltött vele összesen 1 évet, és nem ismeri a lányát. Szóval annyira idegenek vagyunk egymástól, megdöbbentő esetek. Olyan nagy a sodrása a világnak, hogy egyszerűen nem érkezünk jól időt beosztani. És hogyha ti is egy picit belegondoltok ebbe, akkor minden időt követel. Figyelmet és időt követel. És kitől lopjuk ezt el? Hát nyilván a szeretteinktől, mert hogy velük még mindig sokat vagyunk, napi 2,5 órát az azért sok, ugye, az alvást nem számoljuk, de hogy minden lopja a figyelmünket és az időnket. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes ördögi kör tud lenni, amikor az ember mindenre azt mondja, hogy ez kell, ez fontos, ez szükséges, közben csak másra van igényem, és ellopom az értékes időt a gyermekeimtől, a feleségemtől, a férjtől. Az egyetlen dolog, amit nem tudok visszaadni. Ha valakitől ellopom pénzét, értéktárgyát, vissza tudom adni, de az időt nem. És ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, ha ez lenne a témája ennek a hétvégén.
6: Pótlása nincs lehetőség, akkor a hétvége az újra struktúrálásról szólna?
2: Tulajdonképpen igen, olyan dolgokról szeretnénk szólni, ami igazából olyan egyértelmű, hogy időt szánunk rá. Például a közösségi médiára lesz egy előadásunk azzal kapcsolatosan, hogy Sipka Bence előadásában média függőség. Mennyire rabolja az időnket, a figyelmünket, a gyermekeink figyelmét a média, és mennyire könnyelműen odaszánjuk az időnket erre. Persze lesz szó olyan dolgokról is, ami a házasság része, megbocsájtás, figyelem, de mivel a magvetés évében vagyunk, ezért az esti témáink, az esti evangelizációs témák az a magvetés köré lett fölépítve. Magvetés a magánéletemben, mit engedek be? Mi fog megteremni belőle magvetés a társam életében, és magvetés a családom életében, hogy milyen dolgoknak adunk helyet, mert az tulajdonképpen egy magvetés, és abból ki fog kelni valami, és nagyon gyakran mi csak a következményekkel szembesülünk, hogy ez már ott van, és nem tudjuk, hogy ki vetette el, de hogy ki adott erre engedélyt. Ki engedte be, kinek a kertjébe mi van beengedve. Szóval ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni ezen a hétvégén. Persze időt szánunk a pihenésre is. Nekünk fontos dolog ez, hogy csendben a pihenőidőt azt kihasználjuk, és nagyon jó látni az ilyen szétaludt fejű házaspárokat, akik nagyon jókat alszanak és pihennek.
5: Beszélgetünk az időről. Milyen következményei, milyen jelei vannak akkor, amikor egy házasság működik? Épp a feleségem fogalmazta meg a tesóméknak nem olyan rég a hétvégén, hogy végre már a párommal tudok beszélgetni, és megfogtuk egymás kezét. Hát együtt éltek. Hát igen, de a három gyerek és az életünk az igazából nem engedi, hogy ilyen túl sokat legyünk itt. Ezért vagytok ilyen boldog házasságban. Hát mondom, köszi. Milyen jelek vannak akkor, amikor észre kell vennünk azt, hogy nem elég időt töltünk, és nem a passzív időről beszélünk, amikor együtt nézünk tévét, vagy együtt takarítjuk a házat, vagy neveljük a gyerekeket, hanem amikor valóban interaktív, egymásra koncentrált figyelem zajlik. Ennek milyen tünetei vannak, amikor ez nincs jelen?
2: Leginkább látható tünete ennek az eltávolodás. Amikor egy fedél alatt élünk, talán egy ágyban alszunk, egy asztalnál étkezünk, de mégis lélekben egyre távolabb kerülünk egymástól, mert azok a dolgok, amiket nem mondunk ki, amiket nem beszélünk meg, az olyan különös ez, hogy elkezd felgyülemleni a házaspár életében, és egyszer csak azon veszük észre, hogy valami miatt kezdjük meggyűlölni egymást. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény ez, amikor egy-egy szónak megtalálom a valódi értelmét, és például a gyűlölet az egy ilyen szó, hogy gyűl, és aztán megöl valamit. Megöli a szeretetet. Tehát az a sok apró feszültség, az a sok ki nem mondott sérelem talán, az a sok meg nem beszélt félreértés, vagy az, hogy elbeszélünk egymás mellett, én is mondom az én dolgaimat, ő is mondja, de hogy nincs vétel, csak adás van, és ezek azok a dolgok, amik felgyülemlenek, és amikor robbanás veszély van, amikor már feszülté válik egy kapcsolat, amikor már nem tudunk egy jó szót szólni a másikhoz, csak bántó, sértő szavakat. Tehát mindig van következmény, nincs következmények nélküli élet. Ez ugyanúgy igaz a magánéletre, mint a társas életünkre, és egyik nagyon keserű következménye ennek az, hogy bár még ott vagyunk, van valamilyen felszínes kapcsolat, de lélekben már nagyon távol. És én azt gondolom, hogy, és remélem nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért kell úgy időt szánnunk egymásra, hogy igen, ha még valaki is mondja, hogy tessenek elmenni beszélgetni kötelező jelleggel. Ezt írták fel receptbe. Saját magunkról beszéljünk. És higgyétek el, hogy olyan dolgok jönnek elő, 10-20 éves sérelmek, amit nem volt idő megbeszélni. 30 éve ki nem mondott félreértés, ami talán még a házasságunk elején történt valamikor, de nem beszéltük meg, nem tettük le, nem bocsájtottuk meg, nem engedtük el. És ezek mind gyűlnek. És tudjátok, valamikor még gyermekkoromban láttam egy ilyen régi harcolós filmet, ahol a japánok úgy kínozták a másikat, hogy kifüggesztették, és 1000 apró vágást ejtettek rajta. És nem tudtad megmondani, melyik vágásba hal meg, de úgy hívták ezt, hogy az 1000 vágásos halál. És sokszor eljátszunk ezt házasságba, hogy apró vágásokat ejtünk. Egy megjegyzés, egy szúrós tekintet, stb. És egyszer csak meghal a kapcsolat, meghal a szerelem, meghal a törődés, meghal az odaadás, meghal az intimitás, rengeteg kapcsolat szenvedettől is tönkre megy. És ugye ilyenkor azért a gonosz bekínálja, hagyd ott a másikat, ne foglalkozz vele, teher neked, kényelmetlen, lép ki egy kicsit a komfortzónádból, és mondd azt, hogy lépek. De ha ugyanezzel a lelkülettel megyek bele egy másik kapcsolatba, ugyanezt viszem, mi lesz? Ugyanez lesz. Ugyanez lesz a következmény. Nagyon jó látni azt, amikor úgy jön oda egy házaspár, hogy ők igazából a vállóperes ügyvédtől jöttek, és adnak egy esélyt a kapcsolatuknak. Volt ilyen, nem egy, nem kettő, és együtt vannak azóta, eltelt már 10 év, és még mindig együtt vannak. Meg lehet bocsájtani, le lehet tenni dolgokat, de erre mindre idő kell.
1: Az elmúlt percekben ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgettünk a Csongoron megszervezendő házaspárok hétvégéjéről.

0: Erdély. A Hitmorzsák eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
1: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
2: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
3: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
2: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az

0: hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent a mi számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
1: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom, itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
0: Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt, igehirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az igehirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztassággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
1: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
0: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a

0: hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni, visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
1: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
0: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, márpedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinyke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimét, a gyermekeimét, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszembem, az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű-gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintés nyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthat adtam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
2: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk.

0: Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalásokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a kárpátaljai református egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból. Az összukrajnai egyházak tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget, viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt, Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
2: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál, parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelben. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarz püspök úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
1: Berlin, majd Kijev.
2: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euró integrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket, mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti, vagy vallás, vagy emberi jogok kapcsán, ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan. És a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is. Tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy 5. éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezete és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
1: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén töltheted be. És akkor hogyan tekinted az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
2: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja. 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a Református Egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy imaórát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás, ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kievi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk a személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, türőképességét, kitartását az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
1: Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tar Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
2: Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében vagy egyenlőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén, az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tar Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meg lesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk. Ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek, és mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni. Mi még mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel, vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel bizakodó jöttem el.
0: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: A Református Rádió közös műsorát a Határtalan sugároztuk az elmúlt percekben, és nagy szeretettel köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik most kapcsolódnak be szombat déli magazin műsorunkba. A mai nap gondolatát Jane Austen, angol regényírónőtől választottuk, aki 1817-ben ezen a napon hunyt el. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Ez a nap gondolata, Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, aztán mesekosár rovatunkkal, majd 13 óra 30 perckor könnyű zenei rovatunkkal a fülbejóval várjuk hallgatóinkat, amelyben Shania Twainről tudhatunk meg többet. Erre számíthatnak tehát a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elégedetlen az új bértörvény tervezettel az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség. Holnap estig sokfelé várhatók zivatarok. Sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét a tanügyi szakszervezetek. Összedőlt Prága egyik legnagyobb köztéri szobra. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerint a Munkaügyi Minisztérium által tegnap közzétett bértörvény tervezet ugyan több korábbi szakszervezeti javaslatot is átvett, de továbbra is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek az egészségügyi dolgozók jelentős részének bércsökkentéséhez vezethetnek. A Szakszervezeti Szövetség mai közleménye szerint több fontos módosítást is sikerült elérni a tárgyalások eredményeként. Ezek közé tartozik egyes bérszorzók korrekciója, a műszakpótlék visszaemelése 15%, a készenléti ügyelet díjazásának visszaállítása az óradíj 40%-ára, a három ügyeleti kategória bevezetése, valamint a munkaszüneti és ünnepnapokon végzett munkáért járó pótlék 10-ről 30%-ra emelése, bár ez továbbra sem elegendő, vélik a szakszervezeti tagok. Ugyanakkor felrólják, hogy a munkakörülményekért járó pótlékoknál nem határozzák meg egyértelműen, mely munkakörök jogosultak ezekre, és a pótlékokat csak egy meghatározott százalékos felső határig írják elő, garantált minimum nélkül, így a jogosultság szerintük puszta lehetőségé válik. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország több régiójára. A meteorológusok szerint ma 17 óráig a hegyekben, Máramarosban, Kelet- és Nyugat-Erdélyben, Munténia északi, Olténia északi és északkeleti területein, valamint Északnyugat-Moldvában felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 20-30 helyenként a 40-50 litert négyzetméterenként. A szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h is. Holnap 10 és 23 óra között újabb sárga riasztás lesz érvényben a hegyvidéki térségekben, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, valamint a Kőrösvidék és Munténia északi részén. A meteorológusok záporokra, zivatarokra 50-70 km/h helyenként akár 80 km/h sebességet meghaladó széllökésekre, valamint jégesőre figyelmeztetnek. Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tegnap közzétett felülvizsgált tervezetét a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét, számolt be az Ager Press. A szakszervezetek azt kifogásolják, hogy a tervezet figyelmen kívül hagyja a 2023-as általános sztrájkot lezáró megállapodás alapján elfogadott 57-es sürgősségi kormányrendeletet. Ez kimondja, hogy a kezdő pedagógusok fizetését az országos bruttó átlagbérhez kell igazítani, a bértáblát pedig úgy kell kialakítani, hogy ösztönözze a szakmai előmenetet és motiválja a tanárokat. Tegnap összedőlt Prága egyik legnagyobb köztéri szobra, a Barándovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból 1990-ben készült absztrakt alkotás, számol be az MTI. A több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat. A szobor összeomlásának idején senki sem tartózkodott a közelben, így személyisérülés nem történt. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas alkotás egy tányér keresztmetszetét jelképezte, és egy 5 méteres betonkúpon állt. A szobor rossz állapota régóta ismert volt, ezért már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A városvezetés korábban úgy döntött, hogy szakszerűen lebontja a betonszobrot, és a helyére egy időtállóbb anyagból készült másolatot állít. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
4: Időjárás jelentés.
3: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, a délutáni órákra csapadékot jósolnak, majd kisüt a nap. A mai csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
5: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére számítunk, hát gyerekiradónk az nem lesz, azonban Rumcájc újabb kalandjait, kedves gyerekek, ti is megismerhetitek, és lehet, hogy ez izgalmasabb is, mint hogyha a híradót hallgatnátok, és természetesen lesz gyermekzene is, Halász Judit is, az Alma együttes és a Karaván együttes is nektek zenél a következő percekben, úgyhogy én jó szórakozást kívánok ehhez.
9: Mesekosár.

Hogyan vett Rumcájsz új pisztolyt? Rumcájsznak meggyűlt a baja a pisztolyával. A belerejtett 6 poszáta folyton visszatért, mint egy fészekbe. Nem tudta használni. Be kellett mennie Jicsimbe a fegyverműveshez új pisztolyért. Garas, a fegyverműves előjött a műhelyéből az üzletbe. Mit tetszik, lőport adjak vagy golyót? Kérdezte. Egyiket sem, felelte Rumcájsz. Új pisztolyra lenne szükségem. Garas egy ideig keresgélt a pisztolyok között, végül kitett egyet Rumcájsz elé a pultra. No, vedd meg ezt, ez néderlandi, magától lő. Mibe kerül? Érdeklődött Rumcájsz. Mibe kerülne Garasnál a pisztoly? Egy garasba, felelte a fegyverműves. Lőpor és mak akadt elég Rumcájsz zsebében, így hát nyomban meg is töltötte új pisztolyát. A fegyverművestől Rumcájsz egyenesen a piac térre ment. Vásár volt éppen céllövöldével, és a céllövöldében egy öreg kikiáltóval. Lovagok, gyilkosok, zsiványok, tegyétek próbára céllövöldében a pisztolyotokat! Rumcájsz odalépett, célzott néderlandi pisztolyával, és lőtt. A lövés nem dördült el. Szép kis holmit vettél, mondja a céllövöldés. Talán csak rosszul töltöttem meg, felelt Rumcájsz, és a tornyos kapu felé fordította, hogy újra töltse fegyverét. Hát, egyszer csak magától kilőtt a pisztoly, talán szégyelte az első lövést. A mak átsűvített a téren, és mire Rumcájsz 3-ig számolt, a tornyos kapu melletti kisboltból kiszaladt Pepecs az órás, kezében kakukkus óra. Sopánkodásától zengett a piasztél. Rumcájsz, szép kis dolgot műveltél, meglőtted a kakukkomat. A kakuknak csak ugyan csúnyán megsebesült a szárnya. Mehe fog halni, panaszkodott Pepecs az órás. Nem fog, felelte Rumcájsz. Amit elrontottam, meg is javítom. Fogta a kakukkos órát a sebesült kakukkal, és hazavitte Mankának a barlangba. Manka megsajnálta a kakukot, de nem tudta, hogyan segítsen rajta. Mi lesz szegénykével? Gyógykezelést kap, felelte Rumcájsz. Sehol sem érzi olyan jól magát a kakuk, mint a zöld erdőben. Ezért ez a szerencsétlenül járt madár addig lesz nálunk rahalecben, amíg meg nem gyógyul. Az egyik fa göcsörtjére akasztották az órát a meglőtt kakukkal, és oda jártak figyelni, hogy mi lesz vele. Az erdei levegő csodát tesz. Már egy hét múlva próbálgatta a madár a kakukkolást, és 2 hét múlva úgy kakukkolt, mint a vízfolyás. Itt tartjuk még egy hétig, hogy jó szokás szerint megerősödjön, határozta el Rumcájsz. Igen ám, de a raholecben hamarosan híre terjedt a madarak közt, hogy milyen kakukjuk van Rumcájszéknak. Oda csődültek a csuszkák, szajkók, megyvágók, pirókok, sárgarigók és küllők, letelepedtek a környező faágakra, és majd kiesett a szemük. A kakuk egy ideig tűrte, aztán elege lett a kíváncsiskodókból. Magára kattintotta az óraházikó ajtaját, és a világért sem akart mutatkozni. Csak hogy ez nem tetszett a madaraknak. A pirók közölte, hogy nem hagyja annyiban. Csőrével szétmarcangolta a kis ajtót, így aztán már megint mindenki csak ámulta és bámulta a kakukkot. Mit néztek? Kiáltotta a kakuk. Hogy lássunk, nevetgéltek a madarak. Hát most látni fogtok, kiáltott fel a kakuk, kipattant az órából, és keresztül repült a raholec erdőn. Fészekről fészekre szállt, és mindegyikben elidőzött egy keveset. Mit keresel ott? Kiáltoztak rá a madarak. De a kakuk meg sem mukkant. És amikor körberepülte az összes fészket, mint aki jól végezte dolgát, visszatért a kakukkos órájába. Néhány nap múlva Pepecs, az órás, elment Rumcájszhoz a meggyógyult kakukkért. Rumcájsz elvezette a bükkfa görcsén lógó órához, a kakuk kipattant és 3-at kakukkolt. Pepecs saját zsebórájára pillantott. Így van. Másodpercre pontosan 3. Megköszönte Rumcájsznak az ápolást, levette a görcsről az órát és visszavitte Jicsimbe. Aznap délután Manka kitakarította a zsiványbarlangot. Rumcájsz az erdőbe ment, hogy egy kis mohán átszúnyókálja a takarítást. Elhelyezkedett egy fa alatt, de alig aludt egy szemernyit, egy csuszka repült hozzá, és vadul elkezdett vele rikácsolni.
Rumcájsz elhessegette a kalapjával, és lassan újra álomba merült. De most meg szajkók, megyvágók, pirókok, sárga rigók és küllők szálltak hozzá, és valamennyien Rumcájszal veszekedtek. Az ördögbe! Ha mi zajlik ma az erdőbe? Sóhajtott és felült. A madarak körbevették. Végül fel kellett állnia, és egyik fészektől a másikig hajtották. Rumcájsz nem hitt a zsivány szemének. Minden fészekben ott pislogott egy frissen kikelt órakakuk. Rumcájsz reggeltől estig fára mászott, és kakukkot gyűjtött a fészkekből. Aztán mankával elvitték az összeset az óráshoz. Pepecs valamennyit fogaskerékkel látta el, és elhelyezte egy-egy óraházikóban. És kész is volt a sok kakukkos óra. A zsiványbarlangban Rumcájsz és Manka nem tett be egyet se, nehogy a kakuk szó elárulja őket a hercegi erdésznek. Jicsin viszont még sokáig olyan volt, mint egy liget, ahol folyton csak kakukkolnak és kakukkolnak.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese, és a dalok is, amit nektek válogattam ki. Mesekosár rovatunk legközelebb hétfő délben jelentkezik az egyórai híreket követően, de a mai mesét még meghallgathatjátok este 8 órától is online műsorunkban. Most pedig könnyű zenei rovatunk a Fülbe jó jelentkezik, amelynek mai adásában Shania Twain country pop előadó történetét és dalait ismerhetjük meg közelebbről. Az énekesnő a nehéz gyermekkor, a családi tragédiák, az egészségügyi problémák és a magánéleti kihívások ellenére sem adta fel álmait. Shania Twain napjainkban is a modern country egyik legmeghatározóbb alakjának számít. A szerkesztő Bíró Hunor. Tartsanak velünk!
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyűzenés műsora Bíró Hunorral, köszöntöm Önöket! Ma a country és a pop zene világába kalauzolom Önöket.

Shania Twain, eredeti nevén Eileen Regina Edwards, 1965. augusztus 28-án született a kanadai Windsor városában. Ő a világ egyik legismertebb country pop előadója, akit sokan a country pop királynőjeként emlegetnek. Több mint 100 millió eladott lemezével minden idők egyik legsikeresebb női előadója, valamint a country zene történetének legnagyobb példányszámot értékesítő női énekese. Zenei pályafutása során jelentős szerepet játszott abban, hogy a country zene szélesebb közönséghez is eljusson, és a műfajt a popzenével ötvözve világszerte népszerűvé tegye. Gyermekkorát nem a jólét jellemezte. Szülei korán elváltak, majd édesanyja újra férhez ment, Jerry Twainhez, akinek vezeték nevét később Shania is felvette. A család az ontáriói Timmins városába költözött, ahol komoly anyagi nehézségekkel kellett szembenézniük. Az énekesnő már kisgyermekként elkezdett fellépni különböző bárokban és rendezvényeken, hogy segítsen eltartani családját. Bár ezek a fellépések sok áldozatot követeltek tőle, később úgy nyilatkozott, hogy ezek az évek rengeteget segítettek előadói képességeinek fejlődésében. Mindössze 22 éves volt, amikor édesanyja és nevelőapja autóbalesetben életüket vesztették. A tragédia után félretette zenei karrierjét, hogy gondoskodjon fiatalabb testvéreiről. Miután testvérei önálló életet kezdtek, Shania ismét a zenére koncentrált. Első albuma 1993-ban jelent meg, de nem aratott jelentős sikert. A fordulópontot az jelentette, amikor megismerkedett Robert John Matt Lunch producerrel, akivel később össze is házasodott. Közös munkájuk eredményeként született meg 1995-ben a The Woman in Me című album, amely világszerte hatalmas sikert aratott. Az album több mint 20 millió példányban kelt el, és olyan népszerű dalokat tartalmazott, mint az Any Man of Mine. A lemezért Shania Twain elnyerte az első Grammy-díját, és bekerült a nemzetközi zenei élvonalba.

karrierje csúcspontját az 1997-ben megjelent Come On Over című album jelentette. Ez a lemez minden idők legnagyobb példányszámban eladott country albuma, valamint a női szóló előadók legsikeresebb stúdióalbuma lett. Több mint 40 millió példányban talált gazdára világszerte, az albumon számos világsláger hallható, például a You Are Still The One, a From This Moment On, a The Don't Impress Me Much és a Man I Feel Like a Woman. Ezek a dalok nem csak a country rajongók, hanem a popzene kedvelői körében is rendkívül népszerűvé váltak. Shania Twain ezzel bebizonyította, hogy a country és a popzene sikeresen ötvözhető, és új irányt mutatott a műfaj fejlődésében.

2002-ben jelent meg Shania Twain negyedik stúdióalbuma, az Up, amely szintén nagy kereskedelmi sikert aratott. Ez az album különlegességnek számított, mivel egyszerre készült country, pop és nemzetközi változatban is, így a világ különböző rajongóinak zenei ízléséhez is alkalmazkodott. Az ezt követő években azonban egészségügyi problémák nehezítették Twain pályafutását. Lyme-kór következtében hangszál problémák alakultak ki nála, amelyek miatt hosszabb időre visszavonult a színpadtól. Emellett magánéletében is nehéz időszakot élt át, házassága felbomlott, ami szintén megviselte. Hosszabb kihagyás után 2017-ben tért vissza a Now című albummal, amelynek dalait már teljes egészében saját maga írta. Az album személyes hangvételű, hiszen a dalok a veszteségekről, az újrakezdésről és az önbizalom visszaszerzéséről szólnak. 2023-ban jelent meg hetedik stúdióalbuma, a Queen of Me, amely ismét bebizonyította, hogy Shania Twain több évtizedes pályafutása után is képes megújulni, és továbbra is aktív szereplője tud lenni a nemzetközi könnyűzenei életnek.

Munkássága során számos rangos elismerésben részesült, köztük 5 Grammy-díjat nyert, emellett több tucat zenei díjat és kitüntetést kapott. Hatása messze túlmutat a country zenén, számos későbbi előadó vallott a példaképének, akik közül sokan a pop és a country határterületén alkotnak. Shania Twain különleges stílusával, erőteljes színpadi jelenlétével és a fülbemászó dalaival hozzájárult ahhoz, hogy a country zene világszerte népszerűbbé váljon. Shania Twain a nehéz gyermekkor, a családi tragédiák, az egészségügyi problémák és a magánéleti kihívások ellenére sem adta fel álmait. Zenéje emberek millióinak jelent örömöt, miközben története azt bizonyítja, hogy kemény munkával és kitartással a legnehezebb akadályok is leküzdhetők. Napjainkban is a modern country zene egyik legmeghatározóbb alakjának számít. Dalai és sikerei még hosszú időn keresztül inspirálják majd a zenészek és a rajongók újabb generációit. Let's go, girls!

Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, én Bíró Hunor vagyok. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Agnus Rádió közelben.

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Azt hiszem, ma is izgalmas volt könnyű zenei fülbe jó rovatunk, amelyet ezúttal is Bíró Hunor szerkesztett. Én nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és Szombat Déli magazin műsorunkban Jane Austen angol regényírónő gondolatával. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység is gazdagság. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok, és mondom gyorsan a következő óra kínálatát. Először is hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán versovatunkat hallhatják. 14 óra 20 perc akkor kezdődik harangszóróvatunk, majd 14 óra 35 perckor zenedoboz, komoly zenékívánság műsorunk. Én ezt ajánlom hallgatóinknak a következő órára, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Bocsánatot kért az ingatlan nyilvántartó rendszerét feltörő hacker, kizárólag anyagi haszonszerzés motiválta. A korrupció elleni küzdelem hiányosságai miatt bírálta Brüsszel Romániát. Moszkva környékét támadták az ukránok, jelentősek a károk. Roma példaképekről nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Mint ismeretes, jelentős kibertámadás érte a román országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget, amelynek következtében az intézmény informatikai rendszereinek nagy része napok óta működésképtelen. A július 13-án történt incidens miatt a romániai ingatlan nyilvántartási szolgáltatások gyakorlatilag leálltak, ami komoly fennakadásokat okoz mind a lakosság, mind az ingatlan szektor számára. A román Euronews beszámolója szerint a szerkesztőség üzenetküldő alkalmazáson kapcsolatba lépett azzal a hackerrel, aki magát By2Breach néven azonosítja, és aki magára vállalta a támadást. A támadó elnézést kért a román állampolgároktól az okozott kellemetlenségekért, ugyanakkor kijelentette, hogy kizárólag anyagi haszonszerzés motiválta. Piaci források szerint jelenleg is tárgyalások folyhatnak a román állam és a támadó között, az elveszett vagy titkosított adatok visszaszerzéséről, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg. A hacker a támadást egy már 2021 óta ismert biztonsági rés kihasználásával hajtotta végre, ami újra ráirányítja a figyelmet az állami informatikai rendszerek korszerűsítésének és folyamatos biztonsági frissítésének fontosságára. Romániában a korrupciós ügyek büntetőjogi nyomozásában elért eredmények mind a kisebb, mind a magas szintű ügyek esetében az előző évhez hasonló szinten maradtak, mutat rá az Európai Bizottság a jogállamiságról szóló éves jelentésében. A brüsszeli testület tegnap tette közzé a dokumentumot. Az alsóbb szintű bíróságok folytatták a korrupciós ügyek lezárását és hatályon kívül helyezték az ítéleteket, beleértve a magas szintű korrupciós ügyeket is a legfelsőbb bíróság elévülése vonatkozó ítéleteinek nyomán áll a dokumentumban. A bizottság szerint rendszer szintű kockázat áll fenn, és rámutatott, hogy a legfelsőbb bíróság ezen ítéletei bizonyos kérdéseket vetnek fel az uniós jog szempontjából. A testület szerint az elévülésre vonatkozó ítéletek alkalmazása egyes vádlottak szabadon bocsátásához és néhány nagy horderejű ügy végleges lezárásához vezetett. Az ukrán hadsereg már a Viradóra nagyszabású dróncsapást hajtott végre a moszkvai terület ellen, amely a beszámolók szerint a főváros keleti részén található infrastruktúrát érintette. Közölték orosz Telegram csatornák. A moszkvai területen élő lakosok által a közösségi médiára feltöltött fotókon és videókon az látható, hogy sűrű fekete füst száll fel egy Nogings városában található olajraktárból, amely körülbelül 50 kilométerre keletre fekszik Moszkvától. Később nagy tűz volt látható az orosz Wildberries nevű online kiskereskedő logisztikai központjában is, Elektrosztál városában. A támadásban legalább 7 meghaltak, 24-en pedig megsérültek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezek a csapások egyrészt válaszok az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz támadásokra, másrészt pedig azért történtek, mert ezeket a létesítményeket Moszkva háborús erőfeszítéseihez szükséges alkatrészek szállítására használták. Roma hősök címmel nyílik szabadtéri kiállítás július 23-án a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapján Sepsiszentgyörgyön. Tájékoztatta az MT-t tegnap a szervező Erdély Roma Koordinációs Iroda. A Székelyföldi Város Központi Parkjában megnyíló tárlat történelmi és kortárs roma példaképeket mutat be. Olyan személyiségeket, akik életútjukkal bizonyítják, hogy a roma közösség számos területen maradandó értéket teremtett, legyen az kultúra, tudomány, közélet, sport vagy társadalmi szerepvállalás. A tárlat célja, hogy méltó módon emlékezzen, emlékeztessen a roma közösséget ért történelmi tragédiák áldozataira. Továbbá tisztelegjen azok előtt a roma személyiségek előtt, akik bátorságukkal, kitartásukkal és munkásságukkal hozzájárultak közösségük, valamint Európa történelmének és kultúrájának gazdagításához. A szervező Erdély Roma Koordinációs Iroda és az Erdély Református Cigány Misszió tájékoztatása szerint a rendezvényen nem csupán a múltat szeretnék felidézni, az is céljuk, hogy a kiállítás ösztönözze a párbeszédet, erősítse a kölcsönös tiszteletet, közelebb hozza egymáshoz a különböző közösségeket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, a délutáni órákra kevés csapadékot jósolnak, majd kisüt a nap. A mai csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb online műsorunkban várjuk hallgatóinkat 17 órától, illetve itt a 88,3 MHz-es frekvencián, hétfő reggel 6 órakor. A következő percekben legyen a lírája a főszerep. Szabédi László Álmoddal mértél című versét Adorjáni Eszter mondja el, utána pedig Leopold Mozart gyermekszimfóniájának részlete csendül fel.

Szabédi László, álmoddal mértél. Te bennem szörnyeteget látsz. Én benned nem akarok látni inkvizítort. Szüntesd meg ezt az öngyilkos küzdelmet, mely téged már könnyekig sodort. Nem titkolom, hogy gyengébb vagyok annál, kit vak bizalmad remélt támaszul, és nem szeretném, ha vaknak maradnál, s nem látnád, szegény fejem rád szorul. Hát láss olyannak, amilyen valóban vagyok. Nem én hazudtam, ha szemed csak a részt látta bennem, és a jóban, mely részem, ismerni vélt engemet. Álmoddal mértél. Én az álmodónak mit mondhatok? Ne légy a börtönöm. Csalódtál, de ne tarts engem csalónak, amiért álmaidhoz nincs közöm. Én nem dicsérem frivolan a szennyet, mely 40 éven át hozzám tapadt, a szenvedésre dicsérem, de szenvedj, ha társamul kötelezted magad. Nem biztatlak, hogy próbáld letagadni vétkeim, nem mondom, hogy ne perelj, de csak egészen tudom magam adni, fogadj mindenestől egészen el. Nem írj az álmaidhoz, kevesebbnek mutatják azt, ami több, mert egész. Ítélő szavaid téged sebeznek, ha eszményednél törpöbbnek ítélsz. Lásd kegyetlenül, de lásd meg merészen a világot is, amely alakít, és magadénak fogadj el egészen, azzal együtt, mi tőlem elszakít. Én a világnak élek, ne szakíts ki belőle, jöjj, járj együtt velem, gyötrődjünk együtt, így fog meggyógyítani mindkettőt az orvos gyötrelem. Amíg javíthat per és szidalom, perej és szígy, nem vész kárba a bánat. De megmásíthatatlan múltamon örködjék hallgatás és bűnbocsánat.

0: Az elmúlt percekben versovatunkban Szabédi László Álmoddal mértél című versét hallgattuk meg, utána pedig Leopold Mozart gyermekszimfóniájának részlete csendült fel. A következőkben pedig harangszó rovatunkat követhetik figyelemmel.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnap istentiszteletének rendjét ismertetjük a Szabadság napi lapból. Elsőként a Református Egyház vasárnapi istentiszteleteit tekintjük át. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától szintén Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A kétágú templomban délelőtt 10 órakor Székely József, délután 6 órakor Batiz Andrea szolgál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert szolgál. Az Újalsóvárosi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Irisztelepi templomban 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Zsizsman Endre szolgál. A Szamosfalvi gyülekezetben 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi templomban 9:30 órától szintén Péntek Márton tart istentiszteletet. A Bulgáriatelepi templomban 10 órától Simon János, délután 6 órától Györfi Szabolcs tart istentiszteletet. A Tóvidéki gyülekezetben 10 órától Bántó Tamás Csilla szolgál. A Törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter hirdeti az igét. A Kolozsmonostori templomban 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A 150-esi gyülekezetben 10 órától Györfi Szabolcs hirdeti az igét. A Kisbácsi gyülekezetben 10 órától Tamás Ernő tart istentiszteletet. Az Apahidai gyülekezetben 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház vasárnapi misarendjét tekintjük át. A Szent Mihály templomban 11 órától és 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak Szent Misét. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Böszörményi Géza tart Szent Misét. Fél 10 órától román nyelvű Szent Misén Popescu Mihaice Krisztián szolgál. 19 órától az egyetemisták miséjén Böszörményi Géza prédikál. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálják a Szent Misét, ami a Ferencesek, a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is követhető. A Szent Péter és Pál templomban fél 11 órától Ferenc Antal tart Szent Misét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban fél 11 órától Vízi Zakariás tart Szent Misét. A Jézus Szent Szíve kerekdombi templomban fél 10 órától a piarista szerzetes papok szolgálnak. A Szent István templomban a Dónát úton fél 10 órától Böjte Csongor tart Szent Misét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel fél 9 órától Ferenc Antal tart Szent Misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti Szent Misét celebrál Ferenc Antal.

A következő percekben az Evangélikus Egyház és az Unitárius Egyház vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Az Evangélikus Egyházban 10 órától kerékgyártó Imola tart magyar nyelvű istentiszteletet. Az Unitárius Egyház belvárosi templomában 11 órától Rácz Norbert Zsolt szolgál. Az Irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. A monostori gyülekezetben délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Harangszorovatunkat sugároztuk az elmúlt percekben, most pedig Zenedoboz komoly zenei kívánság műsoron kezdődik.
2: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
1: Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunkkal várjuk Önöket rádió közelbe a következő percekben. Köszöntjük mindazokat, akik a héten születésnapjukat, névnapjukat ünnepelték, s természetesen Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit is. Külön gondolunk Cecília és Frigyes nevű hallgatóinkra, akik ma ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket! Nekik szól a következő percekben felcsendülő klarinét kvintet, amelyet Wolfgang Amadeus Mozart 1798-ban írt Anton Sandler klarinétosnak. További érdekességek erről a műről. A klarinét kvintett egy klarinétot és egy vonós négyes tartalmaz. A vonós négyes tagja két hegedű, egy brácsa és egy cselló. Ebben a formációban kiemelkedőbb szerepe van a klarinétosnak, ővi a legtöbb szóló rész a darabból. Ez a mű az egyik legkorábbi és legismertebb kamarazene darab, amit kizárólag erre a hangszerre, azaz a klarinétra írtak. Mozart egy 1790 áprilisában írt levelében Sandlernek kvintetként Sandler kvintetként említi, ezért szoktak rá hivatkozni ezzel az elnevezéssel is. És aki előadja a The Nash Ensemble, hallgassuk tehát Ádor klarinét kvintetjét Mozartnak.

0: Az elmúlt percekben Wolfgang Amadeus Mozart 1798-ban Anton Zandernek írt klarinét kvintettjét hallgattuk, ezzel köszöntöttük a hét ünnepeltjeit és a nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. Köszönjük figyelmüket, Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk jövő héten is jelentkezik, addig is várjuk üzeneteiket a 0264-44-1968-as számon, vagy az agnos@agnusradio.ro e-mail címre.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komolyzenei kívánság műsora.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, adásra legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában 3 órától istentiszteletet sugárzunk. 4 óra után a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő következik. A homokóra 3. órájában pedig múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk, amelyben a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programjáról és dokumentációs táráról beszélgettünk Kocsis Tündével. Ez követi 6 órától ébresztő reggeli műsorunk. De tovább hallgathatnak minket weboldalunkon keresztül, hazagmuszradio.ro honlapunkra kattintanak. Itt 17 órától hírekkel, majd aranyszalagtár és harangszó rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől krédó, majd versrovatunkat is újra hallgathatják, 20 órától pedig mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket és a mesét szeretőket. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Jane Austen angol regényírónőtől választottunk, aki 1817-ben ezen a napon hunyt el. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység és gazdagság. Ez a nap gondolata. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkön, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Hallgassák újra műsorainkat az agnusradio.ro honlapunkon. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott délutánt, tartalmas és pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Azt hiszem, hogy becsukom a boltot, elfogyott már minden, ami jó. Látom, hogy egy gyufa végig ég, ez is egy emlék.

és neked annyit mondhatok, hogy a tűz az egy jó dolog. De most minden elfogyott, és rá más is várhat még itt, és neked annyit

0: 1968 tavaszán találkoztam először ezzel az elnevezéssel, X Music. A koncerteteket hirdetétek így. Mit jelent ez a két szó?
1: Talán exkluzív vagy különleges zenét. Lényeg az, hogy mi játszunk.
0: Miért van szükség erre a megkülönböztetésre?
2: Úgy éreztük, vannak önálló zenei elképzeléseink, nem követünk semmilyen már elfogadott stílust. Nem mondhatjuk, hogy soulzenét vagy rhythm and blues-t játszunk. Ezért találtuk ki ezt az elnevezést, az X-Music csak azt a zenét jelenti, amit mi játszunk.

egyik ilyen, a másik olyan. Ez sokat ígér, az sose beszél, csak rohan. És akkor mi van? Az egyik dacos, a másik

0: másik olyan. Ez sokat ígér, az sose beszél, csak rohan. És akkor mi van? Az egyik dacos, a másik fagyos. Ez apa típus.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elégedetlen az új bértörvény tervezettel az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség. Holnap estig sokfelé várhatók zivatarok. Sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét a tanügyi szakszervezetek. Összedőlt Prága egyik legnagyobb köztéri szobra. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerint a Munkaügyi Minisztérium által tegnap közzétett bértörvény tervezet ugyan több korábbi szakszervezeti javaslatot is átvett, de továbbra is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek az egészségügyi dolgozók jelentős részének bércsökkentéséhez vezethetnek. A Szakszervezeti Szövetség mai közleménye szerint több fontos módosítást is sikerült elérni a tárgyalások eredményeként. Ezek közé tartozik egyes bérszorzók korrekciója, a műszakpótlék visszaemelése 15%, a készenléti ügyelet díjazásának visszaállítása az óradíj 40%-ára, a három ügyeleti kategória bevezetése, valamint a munkaszüneti és ünnepnapokon végzett munkáért járó pótlék 10-ről 30%-ra emelése, bár ez továbbra sem elegendő, vélik a szakszervezeti tagok. Ugyanakkor felrólják, hogy a munkakörülményekért járó pótlékoknál nem határozzák meg egyértelműen, mely munkakörök jogosultak ezekre, és a pótlékokat csak egy meghatározott százalékos felső határig írják elő, garantált minimum nélkül, így a jogosultság szerintük puszta lehetőségé válik. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország több régiójára. A meteorológusok szerint ma 17 óráig a hegyekben, Máramarosban, Kelet- és Nyugat-Erdélyben, Munténia északi, Olténia északi és északkeleti területein, valamint északnyugat-Moldvában felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 20-30 helyenként a 40-50 litert négyzetméterenként. A szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/órát is. Holnap 10 és 23 óra között újabb sárga riasztás lesz érvényben a hegyvidéki térségekben, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, valamint a Körösvidék és Munténia északi részén. A meteorológusok záporokra, zivatarokra 50-70 km/órás helyenként akár 80 km/órás sebességet meghaladó széllökésekre, valamint jégesőre figyelmeztetnek. Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tegnap közzétett felülvizsgált tervezetét a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt tovább rontja a pedagógusok helyzetét, számolt be az Ager Press. A szakszervezetek azt kifogásolják, hogy a tervezet figyelmen kívül hagyja a 2023-as általános sztrájkot lezáró megállapodás alapján elfogadott 57-es sürgősségi kormányrendeletet. Ez kimondja, hogy a kezdő pedagógusok fizetését az országos bruttó átlagbérhez kell igazítani, a bértáblát pedig úgy kell kialakítani, hogy ösztönözze a szakmai előmenetet és motiválja a tanárokat. Tegnap összedőlt Prága egyik legnagyobb köztéri szobra, a Barándovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból 1990-ben készült absztrakt alkotás, számol be az MTI. A több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat. A szobor összeomlásának idején senki sem tartózkodott a közelben, így személyisérülés nem történt. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas alkotás egy tányér keresztmetszetét jelképezte, és egy 5 méteres betonkúpon állt. A szobor rossz állapota régóta ismert volt, ezért már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A városvezetés korábban úgy döntött, hogy szakszerűen lebontja a betonszobrot, és a helyére egy időtállóbb anyagból készült másolatot állít. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, a délutáni órákra csapadékot jósolnak, majd kisüt a nap. A mai csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Aranyszalagtár.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök a Keresztény Élet Felekezet közi magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai keresztény életünkben Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk hetedik és egyben utolsó részével jelentkezünk. Ennek címe a családi élet. Mindezt Fein Schmidt Mária tolmácsolásában hallhatják.

Családi élet. Teremti tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt. Férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Mózes első könyvének első részéből 27 és 28. vers. Hát sok mindent elrontottam az életemben, de a házasságom nem. Ma is őt venném el, mint 54 év óta mindig. Nagyon mélyen szeretjük egymást. Ifjúkori lobogó szerelem volt ez. Ő 19, én 28 évesen a háború kellős közepébe kerültünk, amikor elhagytuk Svájcot. Milyen nagy szeretet kellett ahhoz, hogy ő onnan ide jöjjön a kedvemért. Ma is hálás vagyok a szüleinek, akik elengedtek bennünket. Ennek a házasságnak a gyermekeinken kívül sok jó gyümölcse volt, mert az én feleségem nem csak csodálatos anya, feleség, hanem kitűnő papné. Mondhatom, hogy az első számú káplánom mindig ő volt. Sokszor egy-egy ígét kaptam tőle a reggeli áhítatban. Erről egyszer prédikálhatnál. És mondott egy-két gondolatot, ami mindig remek volt. Nem is csodálom, hogy 22 évig volt a svájci nagykövetség titkárnője, rendkívül élénk eszű intelligens asszony. Például sokat segített nekem a zenehallgatásban is, mert szeretem a klasszikus zenét, de Wagnert utáltam. Az nekem túl hangos, túl német volt. Feleségem egyszer végig elmondta a Trisztánt, és zongorán végig pötyögtette az alapdallamokat, a motívumokat, a visszatérő formákat. Megtanított megérteni a zenét. Aztán mentünk el az operába, és néztük meg a Trisztán és Izoldát. És élveztem a zenét, mert föl voltam rá készülve. Ma már nekem Wagner nem ricsaj, nem csinbum, hanem sajátos zene. És ez csak egy, nem is a legnagyobb dolog azok közül, amit tőle kaptam. Itt van például a táplálkozás, ami nagy dolog kicsiknek, nagyoknak, de meghatározó az öregeknek. Édesanyám szabolcsi asszony volt, aki jól megfőzte a pörkölteket, az alföldi ennivalókat. Jaj, de jól tudott főzni. És az én svájci feleségem megtanult tőle főzni. Még mostanában is ráérzek a régi ízekre. Mondom is neki, csinálj egy olyan anyám ízű lebbencslevest. Azt nagyon szeretem, és nekem az elég. Egy tál étel, más nem is kell. Időseknek nem kell több. Péntekenként pedig nem eszem semmit. Református létemre bőjtölök. Hogy ebből mennyi az egészségügyi tapasztalat és mennyi a vallásosság, nem tudom. Régen pontosan tudták, hogy milyen jó a bőjt, és annak adtak valami hátteret. Nagyon egészséges egy napra megpihentetni a gyomrot és mindent. Az az igazság, hogy pénteken nem is vagyok éhes. Úgy jön el az este, hogy nem kívántam enni. Feleségem sem eszik ilyenkor. Elég kétszer étkezni egy nap. Most például, hogy málna idő van, egy pár szem, és kész a vacsora. Merem állítani, hogy sok ember alvási panaszaira nem altatót kéne bevenni, hanem az étkezési szokásait kellene megvizsgálni. Reggelizni és ebédelni elég. De azt nyugodtan kell, nem sokat, hanem lassan, méltósággal. Tudom, hogy ez a dolgozóknak majdnem lehetetlen.
az a fontos, hogy minél gyorsabban bekapjanak valamit, és rohanhassanak tovább. Meg a lakótelepi lakásokban összeülni ebédre lehetetlenség. Mégis fontos kérdés ez, legalább beszéljünk róla. Hát nem ez éj a bőt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem azé, hogy az éhezőnek megszegni a kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt elnerejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár. Az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:6-8. Most, hogy 84 éves vagyok, nemigen mozdulok ki hazúról, a szívem miatt. Vagy másfél éve volt, hogy a feleségem a földön talált eszméletlenül. Akkor nagyon nehezen tudtak az életbe visszahozni. A kórházban tartottak egy hónapig, ami nem túl vidám dolog. De amikor jobban voltam, legalább vigasztaltam, bátorítottam a beteg társaimat. A betegből lelkész lettem, ha pizsamában is, de imádkozhattam velük. Van egy közösségem, akikkel még tartjuk a kapcsolatot. Ők azok, akikkel 1942-43-ban együtt kezdtem. Jaj, de régen! 70 és 80 év körüliek és nagyszülőként eltotyognak hozzám minden második szombaton. 12-18 ember több el se fér nálam. A Biblia olvasó kalauzból felolvassuk az aznapi ígét, én csak bevezetem, ráhangolom őket, a többit ők beszélik végig. Beindul egy jó beszélgetés az ige felől. A gyakorlati tanulságot már ők vonják le belőle. Igen családias együttlét ez. Szoros kapcsolatban vannak egymással is, és tanácsokkal segítenek is egymásnak. Vannak köztük olyanok is, akik nem mentek férhez, de lelki gyerekük van. Azért aggódnak, azt nevelgetik. Néha kérdezik, Bandi bácsi, ezt mondtam, jól mondtam? Mivel összeszoktunk nagyon, a többiek körülbelül azt mondják, amit én mondtam volna. Havonta egyszer lelki gondozói szeminárium is van. Összejönnek a fiatal lelkészek, teológusok. Esetmegbeszélés van. Az mindig meglep, hogy mennyivel több beleérző képessége van egy női lelkésznek. Több, mint a férfinak. Hiába az édesanyja jobban megérti a gyerekét, mint az édesapa. Örülök, hogy nálunk vannak női lelkészek, mert egyik-másik egészen kiváló. Legtöbb a lányom lehetne, most azonban munkatársam. Lassan át kell adni az új generációnak a szolgálatot, mert az én korosztályom nem csak öreg, hanem fáradt is, hisz olyan sok mindent átéltünk. Bármit hozott a világ, megküzdöttünk vele. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét! 30. Zsoltár, 2., 3., 4. és 5. verse. Én igazából nem is panaszkodhatom,
mert börtönben nem ültem. Egyszer-egyszer becitáltak és faggattak a barátaimról, munkatársaimról. Életemben olyan butának nem tettettem magam, mint ilyenkor. Egyszer aztán olyan buta képet vágtam, hogy a faggató úr, vagy inkább elvtárs, fölkapta az asztalról a személyi igazolványomat, hozzám vágta, és azt mondta, menjek a fenébe. Kiálltam a partra, és néztem a Dunát. Életemben ilyen boldogan nem voltam a fenében. Mondtam is magamban, jaj, de szép ez a fene. Aztán ballagtam csak haza, ahol a feleségem reszketve várt, nem tudhatta, hogy megérkezem-e. Hazaértem, és aztán békében hagytak. Hiszen én soha semmilyen politikai ügyben nem voltam benne. A kollégáim is állták a sarat becsülettel. De hát történelmi idők voltak azok. És mikor nincsenek történelmi idők, most is az van, csak talán először fordul elő Mátyás király óta, hogy nem egy idegen hatalom uralkodik rajtunk, hogy függetlenek vagyunk. Idézőjelben mondom a függetlenséget, mert magunktól függünk, és az az érzésem, hogy ez nem is olyan jó dolog. A magyar ember úgy tudja marni a másik magyar embert, hogy az borzongató. Azt mondják, ez van. Na jó, de ezután mi lesz? Az az érzésem, hogy a mostani történelmi időkben nagy szegénység következik, és nekünk, mostani hívő embereknek nagyon komolyan kell vennünk a tizedünket. A Biblia végtelen komolyan tanítja, hogy minden jövedelmünk tized része nem a miénk, azt valahová tovább kell adni. Ez pénz és szeretet kötelezettsége egyaránt. Sokat hallgatom az embereket, akik vagy rengeteget rohangálnak, dolgoznak, vagy unatkoznak. Nem élnek. Én is sokat dolgoztam mindig, most is pedig oly sok mindenről lemondtam már az öregség miatt. De egy valami azonos volt végig a mindennapjaimban. Az imádság, az igeolvasás. Ez volt a pillér, ami megtartott, hogy életem legyen. Évtizedek óta minden reggel fél órát olvassuk Isten igéjét a Bibliából. Mostanában feleségem olvassa föl, mert rossz a szemem. De régebben még kikerestem, és görögül is elolvastam, hogy ne felejtsem. Olyan jó volt, ha még úgy olvastam a görögöt, hogy rögtön tudtam, mit jelent. Megvallom, héberül már nem tudnám, mert igazán soha nem is tudtam. El tudnék talán még olvasni egy zsoltárt héberül, de nem biztos. Inkább ne tessék kipróbálni. De a görög, az még most is megy. Az evangélium egy-egy helyét még kívülről is tudom. Ez fontos nekem, mert jelzi, hogy még nem messzesedtem el egészen. Ezek a reggelis tartók igen sokat jelentettek és jelentenek az életünkben. Mert nem lehet Isten ígéjét olvasni, utána meg kiabálni, veszekedni, meg felettébb csapkodni az asztalt. Az nem megy. Ezért ez a legjobb villámhárító. Ha valahol feszültség van, olvassanak közösen ígét. Az csodálatosan gyógyító, erősítő, maximális segítség az embernek. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa, az sincs már velem. Ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, én szabadítom. 38. Zsoltár 10.-11. verse,
valamint a 22. és 23. verse. A napunk pillérének másik talppontja az este. Rájöttünk, hogy két öreg ember hogyan éljen úgy házas életet, hogy ne unják meg egymást. Olvassanak együtt. Merem állítani, hogyha nem akarják azt, hogy az egyik bambuljon a tévé előtt, a másik csak a sportlapot olvassa, hogy az egyik csak a gyerekekről tudjon beszélni, a másik csak a gólokról, meg kell tanulniuk együtt olvasni. Mi este meghallgatjuk a híreket a tévében, és utána olvasunk éjfélig, vagy még tovább is. Nagyon kedvesek ezek a felolvasások. Feleségem néha megáll, elvitatkozunk a könyv egy-egy állítása felett, megbeszéljük a dolgokat, és nem némul el a házasságunk. Rengeteg elnémult házassággal találkoztam. Ha megkérdem, miről beszélgetnek, ilyen válaszokat kapok. Hát, Bandi bácsi, 11 éves házasok vagyunk, mi már mindent megbeszéltünk. És élik a néma házasság párhuzamos életét. Ez iszonyú. Tegnap este éjfélig olvasott a feleségem. Amikor látta, hogy leragad a szemem, kedvesen mondja a maga svájci hanglejtésével: Pandikám, attól tartok, álmos vagy. Akkor majd holnap folytatjuk. Ó, milyen udvarias mindig! Ez az attól tartok külföldi szokás. Néha tréfából mondom: attól tartok, hogy hideg a leves. Nagyot nevetünk, és megmelegíti. Pedig öregek vagyunk, és nagyon is. Elhomályosult a szemem, nem tudok olvasni. Megöregedett a kezem, írni se tudnék. És még örülök, hogy itt vagyok. Minden napért hálás vagyok. Legfőképpen azért, hogy nem hűültem még meg. Borzasztó, ha olyan barátommal találkozom, akinek az agya már elmeszesedett. Nagyon megrendítő. Hát ilyen ez a hosszú élet. Sok minden belefért. Feleségem tréfásan szokta mondani: Bandikám, te csak a jóra emlékezel. És ebben van valami. Szinte tudatosan megszűröm lelkem sajátos szűrőjén az emlékeket. Ne kelljen nekem a rosszra emlékeznem, amikor a jóra is lehet. Két gyermeket temettünk el, háborút, bombázást, ostromot éltünk át. Van mire emlékezni. Feleségem emlékeztet is. Emlékszel? Nem, mondom. Jaj, te soha nem...

Olyan hallatlan nagy dolog ez. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban, mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálkodol a nap alatt. Prédikátor könyvének 9. részéből a 11. vers. Ki tudja, mennyi van még hátra, hisz volt már 2 infarktusom. Lehet, hogy a 3. elvisz. De azt kívánom sokkal inkább, mint hogy mások terhére legyek, és a saját piszkomban forgassanak ide-oda, míg tisztába tesznek. Kapjak a szívemhez, essek össze. Aztán meghalt az a gyökösi is. Éltem eleget, láttam eleget. A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem 2 pont. És ez nekem elég. Hogy mi jön azután, majd megtudom. Én azt hiszem, hogy egész más valami lesz, mint amit mi itt próbáltunk kiokumulálni. Sokkal másabb, sokkal szebb. Majdnem azt mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi van oda át. Igaz volt-e, amit muzsikáltam? Feleségem azt mondja, ő is erre kíváncsi. Őt sajnálom, itt hagyni. Nem lesz neki könnyű egyedül maradni, hiába van a nagy család. Akkor se lesz neki könnyű, ezt előre tudom. Azt kértem tőle, ha meghalok, hamvasszanak el. Valamikor az ősember is elégette a halottait. Aki a földben ég el, lassan ég el. Aki itt a tűzben, az gyorsan. Akkor miért ne csináljuk gyorsan? Aztán tegyenek apám, anyám, fiam mellé. Ez a legtisztább eltakarítás és legősibb. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E 3. Minden lemállik rólam, még a lelkemről, szellememről is, a testem pedig elporlad. Én tudom, hogy annyi marad meg belőlem, amennyi Jézusi szeretet van bennem. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 1. levelének 15. részéből 54, 55, 56 és 57. verse.

0: Ezennel mai keresztény életünk végére érkeztünk. Gyökösi Endre Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk mai kiadását szombaton reggel a Krédóban ismételjük meg. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.
1: Aranyszalagtár.

Köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnap istentiszteletének rendjét ismertetjük a Szabadság napilapból. Elsőként a református egyház vasárnapi istentiszteleteit tekintjük át. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Gyöngyfalvi úti templomban 10 órától szintén Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A kétágú templomban délelőtt 10 órakor Székely József, délután 6 órakor Batiz Andrea szolgál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert szolgál. Az Újalsóvárosi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Irisztelepi templomban 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Zsizsman Endre szolgál. A Szamosfalvi gyülekezetben 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi templomban 9:30 órától szintén Péntek Márton tart istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban 10 órától Simon János, délután 6 órától Györfi Szabolcs tart istentiszteletet. A Tóvidéki gyülekezetben 10 órától Bántó Tamás Csilla szolgál. A Törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter hirdeti az igét. A Kolozsmonostori templomban 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A Százfenesi gyülekezetben 10 órától Györfi Szabolcs hirdeti az igét. A Kisbácsi gyülekezetben 10 órától Tamás Ernő tart istentiszteletet. Az Apahidai gyülekezetben 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház vasárnapi misarendjét tekintjük át. A Szent Mihály templomban 11 órától és 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Böszörményi Géza tart szentmisét. Fél 10 órától román nyelvű szentmisén Popescu Mihaița Krisztián szolgál. 19 órától az egyetemisták misein Böszörményi Géza prédikál. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálják a szentmisét, ami a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is követhető. A Szent Péter és Pál templomban fél 11 órától Ferenc Antal tart szentmisét. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban fél 11 órától Vízi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve kerekdombi templomban fél 10 órától a piarista a szerzetes papok szolgálnak. A Szent István templomban a Dónátúton fél 10 órától Böjte Csongor tart szentmisét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel fél 9 órától Ferenc Antal tart szentmisét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét celebrál Ferenc Antal.

A következő percekben az Evangélikus Egyház és az Unitárius Egyház vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Az Evangélikus Egyházban 10 órától kerékgyártó Imola tart magyar nyelvű istentiszteletet. Az Unitárius Egyház belvárosi templomában 11 órától Rácz Norbert Zsolt szolgál. Az Irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. A monostori gyülekezetben délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál. Köszönöm.

Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Szent Háromság utáni negyedik vasárnapon. Örülök annak, hogy bár nem sokan, de itt vagyunk, és örülök annak, hogy azért jöttünk, hogy egymásra és Istenre figyeljünk. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy 11:30-től ma német nyelvű istentiszteletet tartunk. Jövő vasárnap, július 21-én 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartunk. A bibliaórák és a vallásórák a felújítási munkálatok és a nyári szünet miatt szünetelnek, elmaradnak. A diakóniai perselbe elhelyezett adományaikkal a gyülekezet szeretett szolgálatát támogatják. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, Isten áldása legyen azok életén. Örömmel hirdetem, hogy a tegnap részesítettük a Szentkeres

Szentség szentségében Csutak Tamást, Csutak Csaba és Karácsony Kinyiga kisfiát, aki egyben a felügyelünk Csutak Ibolya unokája is. Isten erősítse meg a családot, és áldja meg őket, hogy megerősödjenek hitben és szeretetben. A nagy imádságban megemlékezünk Gundis Ferenc testvérünktől, aki 2018. július 17-én tért haza Teremtő Urához. Megemlékeznek róla testvérei és azok családja. Isten adjon erőt az itt maradottaknak a gyász viselésére, és erős reménységet a feltámadásban vetett hitben. Isten éltesse mindazokat, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek, vagy akiknek névnapjuk lesz, úgy mint Örs, Henrik, Roland, Walter, Zoltán, Elek, Endre, Frigyes, Emilia és Illés. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Ha bajba kerül, megmenti az Úr. Megőrzi és életben tartja. Boldog lesz a földön. Ezért mondom, Uram, légy kegyelmes hozzám, segíts meg engem. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nem utasítasz el bennünket. Köszönjük, hogy megállhatunk ma is a te színed előtt, és köszönjük, hogy hallhatjuk a te szavadat. Urunk, kérünk add, hogy meghalljuk mindazt, amit ma nekünk szántál. Akár feddésről, akár bátorításról, akár erősítésről legyen szó. Te mutasd nekünk, Uram, azt az utat, amelyen járnunk kell. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy nem vetsz el magadtól, hanem egyre közelebb vonsz magadhoz. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem figyelünk rád, amikor nem érdekel a te szavad, amikor nem akarunk közel kerülni hozzád, amikor észre sem veszünk téged és embertársainkat. Kérünk, tisztíts meg bennünket, és vegyél el minden gátot, amely nem enged közel hozzád. Kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten kegyelmes válasza. Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekbe Istennek.

Istenünk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egy házat pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik,

Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt levélbelit, szentigét, ugyamint azt megírva találjuk a rómabeliekhez írt levél 14. fejezetében, a 10. verstől a következőképpen. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájon oda fogunk állni Isten ítélő széke elé, mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

Az evangéliumi szent igét a Lukács írása szerinti evangélium 6. fejezetének a 37. versétől olvasom a következőképpen. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátotik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszonzásul nektek is. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet a mai vasárnapra választottam, és amelyet megírva találunk a János evangéliumának a 21. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is így szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt Jézus Péterhez: Kövess engem. Eddig tart az alapige. Kedves Péterek, azért mondom ezt, mert úgy gondolom, hogy nem csak az Péter közöttünk, akit Péternek hívnak, hanem mindannyian valamilyen szinten, valamilyen formában Péterek vagyunk. Péterek, akik élik a mindennapi életüket. Élik azt az életet, ami számukra rendeltetett. Elmennek munkába, aztán hazamennek, elvégzik az otthoni feladatokat, néha elmennek a templomba, színházba, elmennek nyaralni, aztán hazajönnek és kezdik előről, várakoznak, szeretnek, élnek, bűnöket követnek el. Mind-mind Péterek vagyunk. Olyan szép az a történet, amikor Jézus elhívja Pétert. Azt mondja Péternek ott a Genezáret tavánál: Gyere, menjünk be a csónakkal a tóra, és vesd ki a hálót fogásra. És Péter azt mondja neki, hogy: Uram, egész éjjel haláztam, és nem fogtam semmit, most vessem ki a hálót, hát úgy se lesz semmi. Ne törődj azzal, Péter, amit gondolsz, hanem vesd csak ki azt a hálót halfogásra. És Péter kiveti, és a háló megtelik, tele lesz halakkal, és azt mondja utána Péter Jézusnak: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És olyan meglepő, hogy Jézus utána azt mondja Péternek, hogy nem így mondja, de valahogy így mondhatta, csak másként van leírva: Péter, ne törődj azzal, hogy te bűnös ember vagy. Ne törődj a te bűneiddel, ne azokat piszkálgasd. Gyere, kövess engem, és én téged emberhalásszá teszlek. És utána ott van Jézus mellett hosszú ideig, megtanult tőle rengeteg mindent,
eljut egészen addig, hogy kimondja, hogy te vagy az Istennek a fia, felismeri őt, és aztán eljut addig is, amikor Jézus beszél az ő haláláról és feltámadásáról, hogy mindenki megbotránkozhat benned, de én nem botránkozom meg. Ígérget, ragaszkodik, ott van Jézus mellett. És eljön az a bizonyos nap, amikor Jézust kínozzák, és Péter megtagadja Jézust. Aztán meg megfeszítik Jézust, és tanítványokkal együtt teljesen emberi gyakorlathoz képest azt csinálják, hogy mindannyian elfutnak. Elfutnak, nem akarnak ott lenni Jézus mellett, félnek, és meg is tagadja Péter Jézust háromszor. Mindezt azért mondtam el, mert ezután kezdődik ez a történet, amit felolvastam. Leülnek, esznek, és Jézus oda megy Péterhez, és azt mondja neki, hogy Péter, szeretsz-e engem? Az első kérdése viszont így hangzik, hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél? Olyan furcsa volt számomra ez az ezek, vajon mit jelenthet az, hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél? És azt hiszem, hogy felteszi nekünk is Jézus ma ezt a kérdést, hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél? Jobban szeretsz-e engem a sikernél? Jobban szeretsz-e engem a hatalomnál? Jobban szeretsz-e engem a karriernél? Jobban szeretsz-e engem az élvezeteknél, az önmegvalósításnál, a vagyonnál, az autódnál, jobban szeretsz-e engem? Jobban szeretsz-e engem a családodnál? Jobban szeretsz-e engem a gyermekednél? Jobban szeretsz-e engem az életnél? Mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Jobban szeretsz-e engem ezeknél, Péter? És Péter annyit mond, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Hát miért teszel fel ilyen kérdést? Hát tudod jól, hogy én szeretlek téged. Miért kell ilyen kérdéseket feltenni? Miért kell ilyen kellemetlen helyzetbe hozni engem ezek előtt, a többiek előtt? Miért teszel fel nekem ilyen kellemetlen kérdéseket, te Jézus? Nagyon jól tudod, hogy szeretlek. És Jézus felteszi a másodszor is a kérdést, és harmadszor is. És nem Péternek címzi ezt a kérdést, testvéreim, hanem Simonnak, Jóna fiának. Annak az embernek, aki még az elhívás előtt van, aki tanult valamit ugyan Jézustól, de még nem eleget. Aki átadta magát Jézusnak, de nem teljesen. Aki nagyon sok mindent jobban szeret, mint Jézust. Ezért nem szólítja Péternek, hanem Simon Jóna fiának. És hadd tegyük fel a kérdést, hogyha Jézus ma feltenné nektek ezt a kérdést. Hogy szólítana meg téged? Milyen nevet használna? A család nevedet? Vagy mondjuk úgy, hogy a keresztségben kapott nevedet? Személyesen? Vagy egy kicsit távolabbról szólítana meg? Mert Jézus mindenkit úgy szólít meg, hogy azt meghallja, hogy azt megértse, és abból már tanuljon is. És akár milyen volt ez a Péter, megtagadta Jézust, elfutott, először fogadkozott, hogy én nem foglak megtagadni, és Jézus mégis megbízza őt. Azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, vigyázz rájuk, lásd el őket, legeltesd,
vidd olyan legelőre, ahol van elég étel, ahol van friss víz. Legeltesd őket. És ha belegondolunk ebbe a történetbe, és Jézus helyébe gondoljuk magunkat, nem Péter helyébe, akkor mi milyenek lennénk? Miután háromszor megtagadtak minket, hátot fordítottak nekünk, nem törődtek velünk, akkor általában az ember olyan, hogy ezzel a személlyel már nem is akar találkozni. Nem néz a szemébe, még rá se néz, inkább egyet köp az uton, mikor találkozik vele, mint hogy köszönjön. Felhányja neki azt, amit tett. Nem közeledik hozzá. Egyszerűen eltávolodik tőle. Nem is akarja látni. És Jézus nem ezt teszi. Jézus azt mondja, hogy úgy, ahogy vagy, Péter, úgy szükségem van rád. Szükségem van rád, mert feladatom van számodra. És kedves testvéreim, ezt mondja Jézus ma neked is, szükségem van rád. Nagyon nagy szükségem van rád. Nem teremtettem én semmiféle selejtet. Ha te selejtnek érzed magad, akkor is szükségem van rád. Ha más úgy néz rád, mint akivel nincs mit kezdeni, nekem akkor is van mit kezdenem veled, és szükségem van rád. Csak gyere. Csak gyere. Az elmúlt héten táborban voltam, a Középpont tábor volt az ifjúsági tábor, ami nagyon-nagyon jól telt. És volt egy ilyen kérdés, hogy hol van az egyház? Mit jelent az egyház? És az volt rá a válasz, hogy az egyház ott van, ahol szeretet és öröm van. Ahol az emberek együtt vannak. Ahol tudnak örülni egymásnak. És akkor jutott eszembe ez, hogy Péter, az egyház alapja, arra hívja fel a figyelmet, hogy te is az egyházhoz tartozol. Úgy, ahogy vagy. Most nem arra gondolok, amikor azt mondom, hogy egyház, hogy evangélikus, református, vagy más gyülekezet, hanem arra gondolok, hogy Istennek az egyháza, elhívott népe. És olyan sokszor talán azért nem tudunk tovább lépni, mert türelmetlenek vagyunk egymással szembe. Jézus háromszor teszi fel a kérdést, nem türelmetlenkedik. Péter türelmetlen, hogy miért teszi fel megint a kérdést, és megint. És azon gondolkodtam, hogyha Jézus türelmetlen lenne velünk szemben, mi lenne? Képzeljétek el, mondjuk csak egy történetet, karácsony. Megérkezik Jézus, ugye a dicső fényből, a mennyországból, ott, ahol angyalok szolgálnak neki, és mindene megvan, ami kell, megérkezik egy büdös istálóba, ahol szúrja a széna, ahol ott az állatok szinte agyontapossák, ahol egyszerűen lehetetlen lenni, aztán ha türelmetlen lett volna, akkor már az első óra után visszamegy a mennybe, és azt mondja, atyám, én ezt nem csinálom. Én ezt nem csinálom tovább. Nem megyek ilyen emberek közé. Küldjél, akit akarsz. De Jézus türelmes volt. És az a kérdés, hogy nekünk mennyi türelmünk van egymással szembe, és mennyi türelmünk van Istennel szembe. És ha feltesszük azt a kérdést, hogy mi az Isten akarata, akkor a válasz egyszerű. Jézus azt mondja, hogy az Isten akarata az, hogy az Istent, az Uradat, a te Istenedet imádd. Azaz örülj neki. Egy lelkész mesélte, hogy Afrikában volt, egy katolikus lelkész mesélte ezt. Afrikában volt, egy gyülekezetbe ment el, nem tudom már melyik országba, és reggel 7 órakor kezdődött a mise,
hatkor már fel kellett kelni, és mondta a barátainak, akik ott fogadták őt, hogy ilyen reggel úgy sincs senki, miért is megyünk, menjünk a 10 órás misére, vagy a 11 órás misére, mert úgy sincs ilyen reggel senki. És közelednek a templomhoz, és azt mondja, hogy nagy zenebona van, mindenki táncol, tapsol, örül. Akkor bemennek, a templom tele van, és mindenki zenél. Egyik egy vasdarabot üt, a másik a tenyerét, a harmadik a combját, és nagy zene van. És kérdezte a lelkésztől, hogy mi ez itt? Hát így dicsőítik az Istent. Örülnek az Istennek, és örülnek az Istennel együtt. És azt mondja, elkezdődik a mise, és amikor a lelkész annál a pontnál van, hogy az Úr legyen ti véletek, hogy az kellene válaszolni és a te lelkeddel, és már 10 perce énekelnek, és még énekelnek, és kérdezi a lelkészt, hogy mit énekelnek? Hát és a te lelkeddel, de hát ez 10 percig. Képzeljétek el azt az örömöt, képzeljétek el azt a szeretetet, képzeljétek el azt a fajta lelkesedést az Istenért. Szeretsz engem? Lelkesedele értem? Akarsz-e velem járni? Jobban szeretsz-e engem ezeknél? Teszi fel Jézus a kérdést nekünk is. Sokan azt mondják, hogy egyház ott van, ahol emberek vannak. És én azt hiszem, hogy ez nem annyira igaz, ugyanis emberek mindenütt vannak. És nem az az egyház és az örömteli keresztény élet, ahol óriási katedrálisok vannak, ahol nagy haranglábokat építünk, és emberek is vannak, de nem figyelünk egymásra. Mert lehetnek nagy katedrálisok, és lehetnek nagy toronylábok, hogyha üresek maradnak, vagy éppen diszkóvá alakulnak, vagy jó esetben galériává, ahol kiállításokat szerveznek. És ez mind azért történik, mert talán nem tudunk válaszolni. Nem tudunk válaszolni arra a kérdésére Jézusnak, hogy szeretsz engem. Nem kell azt mondanod, hogy igen, Uram, én szeretlek téged. Még azt se kell mondanod, hogy igen, elég azt mondani, ami éppen a szíveden van, amit őszintén érzel vele kapcsolatban. És hogyha nem szereted, az se gond, akkor is elfogad téged teljesen. De mondd el neki, Uram, én most nem szeretlek téged, vagy nem tudlak szeretni téged, vagy szeretnélek szeretni téged. Mert ha elmondod, akkor elkezdődik az első lépés. Ő az elsőt már megtette, a téd a következő. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy az, ami szívünkben megfoganjon, és mi sok és áldott gyümölcsöket teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen.

Urunk Istenünk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te annyira szerettél minket, hogy a legdrágábbat adtad értünk. Köszönjük neked, hogy kegyelmedben kapaszkodhatunk. Urunk, kérünk, te segíts, hogy komolyan vegyük ezt az áldozatot. Komolyan vegyük mindazt, amit értünk tettél. Komolyan vegyük azt, hogy te szeretsz bennünket. És tudjunk mi is szeretni téged. Urunk, szeretnénk őszintén válaszolni ma a te kérdéseidre, amelyeket felénk teszel fel. Urunk, szeretnénk tiszta szívvel tovább menni innen. Ezért kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, hogy erősítsél meg minket. Szentelj meg, Uram, és tégy teljesen magadévá. Tisztítsd meg egyházadat, tisztítsd meg gyülekezeteidet, tisztítsd meg ezt a népet, Uram. Köszönjük neked, hogy te nem hagysz el bennünket, hanem átkarolsz, megölelsz, felemelsz minket. Nem mész el mellettünk közömbösen, hanem megszólítasz, és hívsz bennünket, hogy kövessünk téged. Urunk, kérünk, te légy az özvegyekkel, betegekkel, szegényekkel és árvákkal. Te légy azokkal, akik egyedül vannak. Te áld meg, és őrködj felettük. Te légy a kicsikkel, Uram, hogy a keresség hatalmát megérezzék, és a tieid legyenek. Így kérünk a tegnap megkeresztelt Csutak Tamásért is. Légy mellette, Uram, és áld meg őt. Adj a szüleinek erőt, adj a szüleinek hitet, adj odafigyelést, hogy a te benned való hitben neveljék őt. De, Urunk, meghajlunk szent és igaz akaratod előtt, amikor Gündis Ferenc testvérünkre emlékezünk. Köszönjük mindazt, amit rajta keresztül adtál szeretteinek. Köszönjük az ő szeretetét, köszönjük az ő odafigyelését, jóságát. Köszönjük mindazokat a nyomokat, amelyeket maga után hagyott, és amelyekkel megszépítette életünket. Urunk, kérünk téged, te légy az itt maradottakkal. Te adj nekük vigasztalást, erőt, benned való bizodalmat. Áld meg őket, hogy egyre közelebb kerüljenek hozzád, és egymáshoz. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,

Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért őszinte szívvel válaszoljatok a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak, feleljen mindenki magáért vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Feleljen mindenki magáért bánom. Bánom. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, szentül és tisztán élni, és mindenkinek, aki titeket megbántott, szívetek szerint megbocsátani? Feleljen mindenki magáért, igyekszem. Igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen mindenki magáért, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek és jó feltételetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most előtte szájjal elmondtatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úr Jézus Krisztus szolgája, az ő szavai szerint hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel, meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Mivel Isten is megbékélt velünk, béküljünk meg mi is egymással, nyújtsuk egymásnak jobb kezünket.

üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked, a te fiad Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet. Imádnak téged a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged, egy

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. A te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára gondolunk a te egész anyaszentegyházoddal, Úristen. És vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról. Jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent, szeplőtlen áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Vele együtt dicsérünk, mennyei atyánk, benne magasztalunk, általa imádunk. Urunk, mennyei atyánk, küld el szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg a mulandó földi javakat, mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, s magadat ajándékozod tieidnek. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Igen, Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk.

Áldott az Isten, aki meghallgatta csendben elmondott imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk megtöretett valóságos testei? Ezért azt mondja a lélek és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! És a megáldott kehely, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus bűneink bocsánatáért kiontatott valóságos szentvérei? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! Íme minden kész, járuljatok az Úr asztalához!

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket. Kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Bocsánatot kért az ingatlan nyilvántartó rendszerét feltörő hacker, kizárólag anyagi haszonszerzés motiválta. A korrupció elleni küzdelem hiányosságai miatt bírálta Brüsszel Romániát. Moszkva környékét támadták az ukránok, jelentősek a károk. Roma példaképekről nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Mint ismeretes, jelentős kibertámadás érte a román országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget, amelynek következtében az intézmény informatikai rendszereinek nagy része napok óta működésképtelen. A július 13-án történt incidens miatt a romániai ingatlan nyilvántartási szolgáltatások gyakorlatilag leálltak, ami komoly fennakadásokat okoz mind a lakosság, mind az ingatlan szektor számára. A román Euronews beszámolója szerint a szerkesztőség üzenetküldő alkalmazáson kapcsolatba lépett azzal a hackerrel, aki magát By2Breach néven azonosítja, és aki magára vállalta a támadást. A támadó elnézést kért a román állampolgároktól az okozott kellemetlenségekért, ugyanakkor kijelentette, hogy kizárólag anyagi haszonszerzés motiválta. Piaci források szerint jelenleg is tárgyalások folyhatnak a román állam és a támadó.

0: adó között, az elveszett vagy titkosított adatok visszaszerzéséről, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg. A hacker a támadást egy már 2021 óta ismert biztonsági rés kihasználásával hajtotta végre, ami újra ráirányítja a figyelmet az állami informatikai rendszerek korszerűsítésének és folyamatos biztonsági frissítésének fontosságára. Romániában a korrupciós ügyek büntetőjogi nyomozásában elért eredmények mind a kisebb, mind a magas szintű ügyek esetében az előző évhez hasonló szinten maradtak, mutat rá az Európai Bizottság a jogállamiságról szóló éves jelentésében. A brüsszeli testület tegnap tette közzé a dokumentumot. Az alsóbb szintű bíróságok folytatták a korrupciós ügyek lezárását és hatályon kívül helyezték az ítéleteket, beleértve a magas szintű korrupciós ügyeket is a legfelsőbb bíróság elévülése vonatkozó ítéleteinek nyomán, áll a dokumentumban. A bizottság szerint rendszer szintű kockázat áll fenn, és rámutatott, hogy a legfelsőbb bíróság ezen ítéletei bizonyos kérdéseket vetnek fel az uniós jog szempontjából. A testület szerint az elévülésre vonatkozó ítéletek alkalmazása egyes vádlottak szabadon bocsátásához és néhány nagy horderejű ügy végleges lezárásához vezetett. Az ukrán hadsereg már a Viradóra nagyszabású dróncsapást hajtott végre a moszkvai terület ellen, amely a beszámolók szerint a főváros keleti részén található infrastruktúrát érintette. Közölték orosz Telegram csatornák. A moszkvai területen élő lakosok által a közösségi médiára feltöltött fotókon és videókon az látható, hogy sűrű fekete füst száll fel egy Nogink városában található olajraktárból, amely körülbelül 50 kilométerre keletre fekszik Moszkvától. Később nagy tűz volt látható az orosz Whiteberries nevű online kiskereskedő logisztikai központjában is, Elektrosztál városában. A támadásban legalább 7 meghaltak, 24-en pedig megsérültek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezek a csapások egyrészt válaszok az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz támadásokra, másrészt pedig azért történtek, mert ezeket a létesítményeket Moszkva háborús erőfeszítéseihez szükséges alkatrészek szállítására használták. Roma hősök címmel nyílik szabadtéri kiállítás július 23-án a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapján Sepsiszentgyörgyön. Tájékoztatta az MTI-t tegnap a szervező Erdély Roma Koordinációs Iroda. A Székelyföldi Város Központi Parkjában megnyíló tárlat történelmi és kortárs roma példaképeket mutat be. Olyan személyiségeket, akik életútjukkal bizonyítják, hogy a roma közösség számos területen maradandó értéket teremtett, legyen az kultúra, tudomány, közélet, sport vagy társadalmi szerepvállalás. A tárlat célja, hogy méltó módon emlékezzen, emlékeztessen a roma közösséget ért történelmi tragédiák áldozataira. Továbbá tisztelegjen azok előtt a roma személyiségek előtt, akik bátorságukkal, kitartásukkal és munkásságukkal hozzájárultak közösségük, valamint Európa történelmének és kultúrájának gazdagításához. A szervező Erdély Roma Koordinációs Iroda és az Erdély Református Cigány Misszió tájékoztatása szerint a rendezvényen nem csupán a múltat szeretnék felidézni, az is céljuk, hogy a kiállítás ösztönözze a párbeszédet, erősítse a kölcsönös tiszteletet, közelebb hozza egymáshoz a különböző közösségeket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, a délutáni órákra kevés csapadékot jósolnak, majd kisüt a nap. A mai csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az AgerPress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Mózes első könyve, 5. részének 2. verse.

A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. részének 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca, 1-3 szám alatt.
6: Gumbolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének a Pál apostol Róma beliekhez írt levele 12. fejezetének 9-től 11-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Önző életmentő című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéjét, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 12. fejezetének 9., 10. és 11. verseiből olvasom. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymást iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Talán az első gondolatunk az, hogy milyen jó lenne így élni. Milyen jó lenne, hogyha mindenki ezeket az apostoli intéseket követné, hogyha ilyen lenne általánosan a lelkület, a hozzáállás. Milyen szép és milyen békés világban élhetnénk akkor, hogyha mindaz, amiről beszél az apostol, igaz lenne, valóság lenne. De mielőtt úgy általánosan a világra gondolnánk, a körülöttünk élőkre gondolnánk, azelőtt kérdezzük meg magunktól, hogy mi magunkban érvényt szerzünk ezeknek az apostoli intéseknek? Akarjuk ezt? Képesek és készek vagyunk azért, hogy ezek valósággá legyenek, szembeszállni a saját indulatainkkal? Mert amikor nagyon gyakran arról beszélünk, hogy ez a világ meg kellene változzon, akkor elfeledkezünk arról, hogy minden változásnak, amit úgy várunk, ami után epekedünk, valahonnan belőlünk kellene elkezdődnie. Hogyan kellene élni a körülöttünk élőkkel szemben? Mindenek előtt szeretetben halljuk, olyan szeretetben, ami Krisztusnak engedelmeskedik, ami neki szolgál. Ez mindennek a forrása, mindennek a kiinduló pontja, hiszen Isten még akkor megmutatta szeretetét irántunk, amikor bűnösök voltunk, abban, hogy az egyszülött fiút adta. A lélek első áldása, a gyümölcseinek első zsengéje, a minket Krisztushoz leginkább hasonlóvá tevő szeretet. Csak hogy ez a szeretet, ez nem lehet látszat, nem lehet csak egy szlogen, hanem a szívünkben levő jóságnak a kifejeződése kell legyen. És néha egyszerű kérdések óvnak meg bennünket attól, hogy csupán csak szavakba, nagyot mondásokba merüljön ki a szeretetünk. Mit adok másoknak? Nem csak anyagiakban, hanem odafigyelésben, tiszteletben, jó példában. Mit vállalok értük? Áldozathozatalban, felelősségben. És mire ösztönzöm őket? Hitre, bizalomra, egyenességre? Vagy önzésre, közömbösségre? Látjuk, hogy a krisztusi szeretet az mindig a másik javát akarja. Ugyanakkor ez a szeretet érzékenyen jelzi azt, hogy mi a helyes és mi az, ami rossz. Mi sokszor ezt ilyen elvont elméleti kérdésnek tartjuk, pedig annak a megvizsgálása egyszerűsíthető, hogy egy megnyilvánulás, egy gondolat, egy szó, egy cselekedet szeretetből vagy szeretetlenségből fakad. Ami nincs hitből, az bűn, ami nincs szeretetből, az gonoszság. Testvér szeretetben gyengédségre int az íge. És talán jobban megértjük, hogy miről is szól, hogyha végig gondoljuk, hogy ez a gyengétség, ez éppen a keménységnek, az erőszakosságnak, az ítélkező magatartásnak az ellentéte. Vajon tényleg ez jellemző ránk? Másoktól valószínűleg elvárjuk, de mi magunkat gyakoroljuk ebben. Vagy a tiszteletadásban, az elismerésben, a másik személyének szolgálatának a megbecsülésében. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy nem kapják meg a megfelelő tiszteletet otthon, a családban, a munkahelyükön, a környezetükben. Pedig a tiszteletadás nem kerül semmibe, és mégis olyan szűkölködve mérjük ezt. Inkább sértő megjegyzések vannak, mint tisztelet. Másoktól elvennénk, magunknak mindenáron megszereznénk a tiszteletet. Pedig a kettő nagyon is összefügg. A tiszteletadás az első olyan tulajdonsága valakinek, ami tiszteletet érdemel. És külön említi az apostol a szolgálatkészséget. A megbízatás, a munka, a feladat vállalása, adott esetben még a megkeresése is. Néha az ember csak a maga bajával törődik. A másokért végzett szolgálatból pedig igazából erőt lehet meríteni. És hogy végezzük mindezt?
lendülettel, buzgósággal, lelkesen, odaadással, mint akik az Úrnak szolgálunk, és az ő ügyéért fáradozunk. De tényleg ez sugárzik az arcunkon. Ennek az öröme ott van bennünk, hogy mi az Isten országáért fáradozhatunk. Hogy mekkora kiváltság ez, hogy mekkora privilégium. És ennek a munkának a konkrét formája az, hogyha embereknek szolgálunk. Jó lenne meghallani, komolyan venni ezt az intést is, elsősorban a magunk életében megvalósítani. Mint Krisztus követői, komolyan venni azt, hogy ha ez egyszer elindul bennünk, körülöttünk, akkor lesznek változások. Amen. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy mindenek előtt a te szereteted az, amiből mindenki indul. És köszönjük, hogy ebből a szeretetből táplálkozva, ebből a szeretetből kiindulva lehet egymással szemben gyengédnek lenni, tisztelettudónak lenni, lehet áldozatot hozni, fáradozni, munkálkodni. Add, hogy ezt mindenkor örömmel tudjuk megtenni a szívünkben. Amen.

Isten üzenete Hajdú Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának szolgálatán keresztül szólt ma hozzánk a Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 12. fejezetének 9-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából Önző életmentő című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Önző, életmentő. Antoni de Mello nyomán. Ha valakit meg akarsz változtatni, ne feledd el feltenni a kérdést, kinek az érdekében törekszel erre. Éppen a folyóba akarta vetni magát a hídról az elkeseredett férfi, amikor odarohant hozzá egy járókelő. Ne! Az ég szerelmére ne tegye! Miért is ugrana egy ilyen erős, egészséges, jóképű fiatalember, mint maga a halálba? Mert elegem van ebből az egész életből. De várjon, barátom, könyörgöm, várjon. Ha mégis ugrik, akkor bele fog esni a folyóba. Ha beleesik a folyóba, akkor nekem meg maga után kell ugranom, igaz? De lássa be. Az a víz jéghideg. Én meg most lábadozom egy kétoldali tüdőgyulladásból. Tudja, mit jelent ez? Ha maga után ugrom, bele is halhatok. Fiatalember, nekem feleségem van és két gyerekem. A lelkére venné, hogy ezek árvák legyenek? A feleségem meg özvegy? Tudja maga egyáltalán, mennyi manapság az özvegyi nyugdíj? De ha nem is halnék bele. Nézze, az új öltönyöm van rajtam. Ez tönkre menne. El tudja maga képzelni, hogy mit csinál velem az asszony, ha tönkre teszem ezt a ruhát? Maga nem ismeri a feleségemet. Nem. Persze, hogy nem. De az ég szerelmére térjen már észre. Mindenki meg fogja érteni. A jó Isten is megbocsát magának. Menjen hát most szépen haza, ott nyugodtan el lehet. Senki sem fogja zavarni. És maga sem veszélyezteti mások egészségét.

Akkor az Úr megkérdezte Kaintól: hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: nem tudom. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Mózes első könyve, 4. részének, 9. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Önző életmentő című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Isten.

Szabédi László, álmoddal mértél. Te bennem szörnyeteget látsz. Én benned nem akarok látni inkvizítort. Szüntesd meg ezt az öngyilkos küzdelmet, mely téged már könnyekig sodort. Nem titkolom, hogy gyengébb vagyok annál, kit vak bizalmad remélt támaszul, és nem szeretném, ha vaknak maradnál, s nem látnád, szegény fejem rád szorul. Hát láss olyannak, amilyen valóban vagyok. Nem én hazudtam, ha szemed csak a részt látta bennem, és a jóban, mely részem, ismerni vélt engemet. Álmoddal mértél. Én az álmodónak mit mondhatok? Ne légy a börtönöm. Csalódtál, de ne tarts engem csalónak, amiért álmaidhoz nincs közöm. Én nem dicsérem frivolan a szennyet, mely 40 éven át hozzám tapadt, a szenvedésre dicsérem, de szenvedj, ha társamul kötelezted magad. Nem biztatlak, hogy próbáld letagadni vétkeim, nem mondom, hogy ne perelj, de csak egészen tudom magam adni, fogadj mindenestől egészen el. Nem írj az álmaidhoz, kevesebbnek mutatják azt, ami több, mert egész. Ítélő szavaid téged sebeznek, ha eszményednél törpöbbnek ítélsz. Láss kegyetlenül, de lásd meg merészen a világot is, amely alakít, és magadénak fogadja el egészen, azzal együtt, mi tőlem elszakít. Én a világnak élek, ne szakíts ki belőle, jöjj, járj együtt velem, gyötrődjünk együtt, így fog meggyógyítani mindkettőt az orvos gyötrelem. Amíg javíthat per és szidalom, perej és szígy, nem vész kárba a bánat. De megmásíthatatlan múltamon örködjék hallgatás és bűnbocsánat.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan adta Rumcájsz ismét zsiványságra a fejét? Rumcájsz tisztességesen suszterkodott már vagy 3 hete, amikor egy reggel az a hír járta be Jicsint, hogy a lakatos, akit Majolena hercegnő Flandriából hívatott, különös kampókkal és sperhaknikat kovácsolt, hogy a herceg ki tudjon jönni a toronyból.
2: Szeretném látni, hogy ki tudja nyitni,
1: bólintott Rumcájsz, és tovább gyantázta a vargafonalat. Délben már az a hír járta, hogy a vasajtó kinyílt. Azt mondják, a herceg dühötten kirontott rajta, nyomában Fricsek a lakály. Estére mindenki tudta, hogy 3 fogd megérkezett lovon Jicsinbe. 3 megtermett fekete férfi, valahonnan a dél-tengerről. Olyan volt a bajuszuk, mint a lándzsafej, és senki nem értette, amit mondanak. Majolena hercegnő rendelte őket Jicsinbe, de senki sem tudta pontosan, hogy miért. Azon az éjszakán Rumcájsznak nyugtalan volt az álma. Úgy dobálta magát az ágyon, mint ponty a nádasban, míg végre Manka megkérdezte.
3: Valami baj van?
1: Rumcájsz felkelt, és azt felelte.
2: Nem tudok aludni. Egyre nő bennem a zsivány éberség, de magam sem tudom miért.
3: Ó, a régi zsiványidők hívó szava ez,
1: mondta Manka kissé megkönnyebbülve.
3: Ami elmúlt, elmúlt, aludj.
1: De alig mondta végig, 3 ember léptei hallatszott.

0: futottak be az ablakon az utcáról. Rumcájsz halkan odakurjantott Mankának. Valami történt. Az ablakhoz ugrott. Hajnal felé járt. Holdfényhez késő, napfényhez korai idő. A szürkületben a három fogd meg átment a téren. Mindhárman kimentek a városból az országútra. Egyik vállukon fűrész, másik vállukon szekerce.
1: Szeretném tudni, hova igyekeznek ilyen korán,
0: mondta Rumcájsz, és kifelé indult.
1: Én bizony, Manka, inkább rájuk nézek.
0: Ekkor kinyílt a műhelyajtó, és ott állt Fricsek, a lakály.
1: Te csak ne menj sehová, szólt keményen. Már is láss neki a herceg cipőinek. Itt egy darab válfisbőr, ebből vald meg.
0: Ennyit mondott, Rumcájsz elé hajította a bőrt a munkapadra, becsapta az ajtót, és eltűnt. Ha a herceg ilyen parancsot ad, a suszternak munkához kell fognia. Rumcájsz lassacskán kimérte a bőrt, darabokra szabta, és nekilátott a varrásnak. Ám továbbra is különös dolgok jártak az eszében.
1: Előbb ezek a fogmegek. Most meg hirtelen cipő kell a hercegnek ebben a napszakban. Mi lehet-e mögött? Olyan, mint a herceg a kaptafához akarna szegezni.
0: A hercegi rendelést nem tehette félre, odaszólt hát Mankának.
1: Szaladj el, nézd meg, ugyan hova vonulnak ezek a fogdmegek?
0: Manka elszaladt. Titokban, lépésről lépésre követte őket. Rumcájsz eközben megvarta a felső részt, összeillesztette, és szegecselni készült a talpát. Ekkor a nyitott ablakon át berepült egy poszáta. Rumcájsznak homályosan eszébe jutott valami, ahogy nézte.
1: Biztosan találkoztunk már, ugye?
0: A poszáta egyike volt annak a hat madárnak, akiket Rumcájsz a pisztolyába rejtett. Lesem telepedett, röptében újságolta.
2: Rumcájsz, Manka azt üzeni, hogy a herceg ki akarja vágatni, ha ráhol a cerdőt.
1: Micsoda?
0: Csattant fel Rumcájsz, mintha elsült volna a pisztolya.
1: Pusztuljon el az én legkedvesebb ráhol a cerdőm?
0: A válfis cipő jobbra repült, a kalapács meg balra.
1: Rumcájsz az almáriumhoz ugrott, leakasztotta a szögről régi zsiványöltözékét, kordován bőr zekéjét és nadrágját, csálé kérek kalapját. Megragadta és az övébe dugta a pisztolyát, és úsgyi, ki a cipészműhelyből. Becsapta maga mögött az ajtót, és a térdére támaszkodva új cédulát írt, amit aztán feltűzött az ajtóra. Meg kell védeni a Raholec erdőt, ezért ismét zsiványkodni megyek.
0: Majd inkább futott, mint gyalogolt a császári országúton Jicsimből Raholecbe. A mély úton már ott várta Manka. Az erdő felé mutatott.
3: Ez a Raholec erdő utolsó órája.
0: A fák között ott álltak a fogdmegek, fűrésszel és szekercével. A szomszédos buckán ott állt a herceg, és franciául kiabált.
2: Kassi!
0: Erre a meglett fogdmegek a markukba köptek, és előkészítették a fűrészt meg a szekercét. Rumcájsznak elállt a szívverése, majd akkorát dobbant, mintha leszakadt volna egy harang.
1: Menj, dörgős mennykő! Kiáltotta
0: Rumcájsz.
1: Én ezt nem bírom ki, én belelövök!
0: És előkapta a pisztolyát. A herceg abban a pillanatban kesztyűs kézzel tapsolt egyet, és így szólt a fogmegeknek.
2: Ha azt mondom a hikum hacs, akkor kezdjenek dolgozni a fűhészek és a szekercék.
0: Rumcájsz célzott és lőtt. Megpörkölte a herceg kabátszárnyát, akinek rögtön más gondjai akadtak, és hoplá hopp trombitált.
2: Tha-ha!
0: Hogy Jicsimből jöjjenek a tűzoltók.
1: No, mi lesz már?
0: Morgolódtak a fogdmegek, a fűrészek és a szekercék mellől.
1: Mindjárt megtudjátok!
0: Korjantott a Rumcájsz. Letépett egy fűszálat, és úgy csirregett rajta, mint az erdei poszáta. Aztán belehorkolt a kalapjába, mint a vatkan lenne, és a tenyerével szarvas bőgést hallatott. Odaszálltak a poszáták, egyenesen a fogdmegek szemébe, oda dübörögtek a vatkanok, fejüket a fogdmegek lábának szegezve. Oda ügettek a szarvasok, és agancsukkal kiűzték őket az erdőből. Csak jóval távolabb, a mezőn találkoztak össze a herceggel.
1: Tudtam én, hogy még nem elég igazságos a világ. Aki cipész akar lenni, zsiványnak kell annak menni,
0: mondta Rumcájsz. Félrehajtotta a töltyfa ágakat, és Mankával együtt visszatértek a régi ösvényen. a zsivány barlangba.

Hát egyszer egy mese volt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek. Öreganyok szőttek, fontak, aprómanok táncot roptak. Lidérc ugrált az udvarban, kaszás pókvart az ablakban. A lámpában ecet égett, az egylábú kettőt lépett. Cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt. Thank you.

Török és a tehenek. Volt egy török, Mehemed. Sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet.

0: Csodálkozik Mehemet. Ilyenek a tehenek.
1: Én vagyok a Mehemet.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Számlálgatja Mehemet, hány félék a tehenek. Meg is számol Mehemet háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát!
2: Nem tudta ezt Mehemet, s felrúgták a tehenek.
3: A vonacsinek egymás mellett mennek, de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek. Én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek.

0: Hát én el tudom képzelni, hogy milyen lett középsőnek.
1: Igen, nekem még azért nem ilyen
2: lett. A középső is mindig a...
1: Hogy nem,
2: hát nem, hát én már hallottam egy mesélőről.

0: A világ Rigó lenne. Ha a világ Rigó lenne, kötényemben ő fütyülne. Éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ Rigó volna. De ha a világ Rigó lenne, kötényembe nem is férne. Kötényem is honnan volna,
1: ha egész világ Rigó volna?

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.